0: Testét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Szakemberek szerint kicsi az esély egy hantavírus járványra. Hideg front érkezik esőben, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Nincs veszélyben a Tenerife-i lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és hétfőn mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjárón az elmúlt időszakban már senkinél nem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is.

0: Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Gubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi

0: mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit, ahol testeket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ön, a Cegli Rádióban a műsor, ahol én kérdezek, és önök pedig válaszolnak, Vörös Nándi vagyok. 0635 925 925-ös, kívánság@ceglirádió.hu és facebook.com/ceglirádió. Ez három elérhetőség és három lehetőség, hogy a kérdésünket megválaszolják. Tulajdonképpen az első egy SMS szám, aztán egy e-mail cím, és végül a Facebook elérhetőségünk. És a kérdésünk ma nem más, mint hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Ugyebár nem olyan régen foglalkoztunk azzal, hogy milyen indokkal keltette fel a gyerek éjszaka. Itt is nagyon viccesek voltak, nagyon érdekes a gyermeki elme, hogy milyen dolgok jutnak eszébe, csak azért, hogy fölkeltesse a szülőt. És ebből, kicsit ebből, és a, hát talán a Friderikusz Sándor féle Gyerekszáj című műsorból jött az ihlet, hogy most nem éjszaka, hanem úgy egyáltalán nappal gyerekek milyen meglepő dolgokat mondtak, lehet ez negatív, lehet pozitív, lehet érdekes, lehet elgondolkodható. A lényeg az, hogy gyakorlatilag ilyen dolgokat várunk, amit gyerektől hallott és nagyon meglepődött rajta. Ez a gyerek lehetett az ön gyereke, lehetett ön is, lehetett ismerősé, csak gyerek legyen, ez a lényeg. A gyerekszáj kifejezés a kisgyermekek őszinte naív, ugyanakkor sokszor meglepően logikus és humoros kijelentéseit takarja. A fogalom Magyarországon szorosan összefonódott a televíziózással és az irodalommal is. Ugyanis, ahogy említettem, Friderikusz Sándor műsora a Gyerekszáj volt az, ami ezt megszerettette a magyar néppel. Az egyik legnépszerűbb televíziós sorozat volt a 2000-es évek elején, amelyben 6-8 gyerek fejtette ki véleményét az élet nagy dolgairól, például a szerelemről, a szülőkről vagy a divatról. De vannak remek aranyköpések és gyűjtemények az interneten, számos weboldalon, mint a VMN vagy az Okosjáték, és a közösségi média oldalakon is a gyermekek vicces beszólásait gyűjtötték össze, amelyek a felnőttek számára gyakran görbetükröt mutatnak. Az irodalomban is létezik többféle kiadott könyv, tematikus könyvek, például a Simó Tíme a Gyerekszáj című műve, amely a beszédfejlődés és a gyermeki gondolkodás sajátosságait mutatja be, ilyen történeteken keresztül, és persze a Wikipédián is, vagy a Wikidézeten is lehet remek dolgokat találni, de mi most arra vagyunk kíváncsiak, hogy a ceglédi gyerekeknek, vagy ceglédi környéki gyerekeknek milyen nagy életigazságai, beszólásai voltak, úgyhogy tehát, hogyha van ilyen a családban, a rokonságban, baráti körben, vagy az ön gyereke esetében, akkor küldjék el nekünk, ha van kedvük, a 0635 925 925-re. Tehát a kérdés még egyszer, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Hamarosan kezdünk, kedves hallgatók, az önök üzeneteivel, néhány zene múlva indul a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a kérdésünk ma nem más, mint hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de van egy olyan érzésem, hogy ez elég népszerű téma lesz, és lehet, hogy lesz annyi üzenetünk, hogy egy második alkalommal is foglalkozzunk. Ezzel mondjuk ezt még talán korai kijelenteni, hiszen most kezdünk csak bele az önök üzeneteibe, már is itt van Andié. Én mondtam olyan 3-4 évesen, vasárnapi ebéd, és hát természetesen ugye meg kell lenni a sárgarépát. Amire anyukám úgy akart rávenni, hogy mondta, hogy nézd, apa is megeszi a répát. Én meg elkezdtem sorolni, hogy apa is megeszi, anya is megeszi, apa is megeszi, aztán amikor a mamához értem, teljesen belekavarodtam az egészbe, és csak annyit nyugtam ki, hogy a mama is megrépázta magát. Még a mai napig néha felemlegeti a család. Remek történet, köszönjük szépen. Igen, hát pont ilyenekre vagyunk kíváncsiak, úgyhogy nagyon köszönjük. Ha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Itt is van a következő Fannitól. Ezt anyuka mondja, kisfiam, úgy érzem, nem értjük meg egymást. Válasz? Miért, anya? Te nem beszélsz magyarul? Tulajdonképpen igen, miért is ne érthetnénk meg egymást, hogyha ugyanazt a nyelvet beszéljük, úgyhogy ez teljes mértékben jó meglátás a gyermek részéről, meg tudjátok ti érteni egymást, 11 nyelvet beszéltek. Már is megyünk tovább Anettel. Félvér kislányom elesett, és lett egy karcolás a lábán. Elsírta magát, és ezt mondta. Most meg fehér lettem. Nem rossz, nem rossz. Itt a következő üzenet. Egyszer egy strandon odajött egy 3-4 éves kisgyerek, és megkérdezte, hogy kérek-e levest, amit a játék főzőkészletével csinált a medencében. Mondtam, hogy persze, meg megkérdeztem, hogy mi a kedvenc levesed. Erre azt mondta, hogy a sült krumpli. Mondtam, hogy de hát az nem is leves. Mondta, hogy tudja, és elszaladt. Úgy bírom, hogy teljesen gátak nélkül őszinték és teljesen randomak. Igen, pontosan így van, és éppen ezért született ez a műsorszám is, mármint hogy ez a téma ebben a műsorban. Én ugyan nem emlékszem, de elég sokszor szóba kerül a családban. 3-4 éves lehettem, amikor anyukám unokatesója vett egy nyakláncot szívecskés medállal. Elvileg nekem nagyon tetszett, és megkérdeztem, hogy ha meghal, akkor az enyém lehet-e. Hát igen, pontosan erről van szó, hogy a gyerekek nem értik még ennek a súlyát, és belekérdeznek olyan dolgokat, amik esetleg egy felnőtt számára meglepőek, ők még nem érzik ennek a súlyát, így van. A szomszédunkban lakott egy néni, egész nap az utcán volt és terrorizálta az autósokat, én sokszor nagyon csúnyán összevesztem vele a parkoláson és azon, hogy hová ültettem a saját kertemben a rózsát, a gyereket viszont imádta, folyton nyúlkált be a kerítésen. Egyik nap a kertészetbe mentünk és elmentünk a temető mellett, amikor a 2 éves megszólalt, hogy néni, fekete zsák. Kérdeztük, hogy milyen néni, mire közölte, hogy babuci, babuci, mindig így hívta a gyerekeket, aki ezt soha nem mondta el nekünk legalábbis eddig. Azóta nem láttuk a nénit, ennek már több mint egy hónapja. Hú, hát remélem, hogy nem fekete zsákba került a néni, mint amit a gyerek mondott, de ez akkor lehet, hogy soha nem fog kiderülni. Kedves hallgatók, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ez a mai kérdésünk.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A Ceglét hangja mai kérdése, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, már záporoznak a válaszok. 4,5 éves gyerekemmel, meg egy ovis társával mentünk ki az oviból. Ők elő beszélgettek, és egy másik gyerek elkezdett hangosan beszélni, az én gyerekem megszólal. Mamáiknál is ilyen hangosan kell beszélni, mert a papa süket, mint az ágyú. Ezeket imádjuk, az ilyen beszólásokat. Hát tulajdonképpen igen, és valószínűleg, hogyha ezt a papa előtt mondja el, akkor sem biztos, hogy meghallja, hiszen a papa süket, mint az ágyú. 20 pár voltam, kilépek a kapun, és azt mondja egy gyerek, csókolom. Köpni nyelni nem tudtam, ez volt az első, hogy lecsókolomoztak. Hát a 20 éves az nem is olyan rossz, hogyha bejöhetek ide egy személyes emlékkel. Mi egyszer az általános iskolás időszakban 6-os, 7-esek lehettünk, tehát bőven 20-nál kevesebb. Akkor vittünk egy adag nyomtató papírt a kisiskolába, ahova elsőbe és másodikba jártunk. Tehát ott első és másodikos gyerekek tanultak, mi pedig a nagyok megérkeztünk, és vittük be a papírokat, és én ekkor kaptam meg először a csókolomat a kicsiktől, mert hát úgy nagynak látszottunk, és valahogy köszönniük kellett, nem volt más megoldás, csókolomot kaptunk, és így már nekem 6-os koromban jött egy csókolom, hát igen, nehéz feldolgozni. 40 pluszos vagyok, nemrég egy 19 éves bekérdezett, hogy mit tudok én az életről. Hát igen, azért a 19 éves srácot, lányt, ez nem derül ki, nem feltétlenül hívnám gyereknek. Ugye most a kérdésünk az, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, de tulajdonképpen ezt is beolvastam, úgyhogy ki van pipálva ez is. Bátyám mondta valamelyik rokon esküvőjén még a születésem előtt, hogy sok boldog házasságot. Mivel nem emlékszem, melyik rokont mondták anyuék, mikor ezt mesélték, nem tudom, hogy lett-e nekik egynél több házasságuk, hogy mennyire lett boldog. Én ezt a sok boldog kifejezést szoktam használni egyébként máskor is, szóval ez nekem a szókincsem benne van, hogy így mondok, nem csak a születésnapot, amit egyébként így szoktunk mondani, hanem mint ez a sok boldog házasságot. Én szeretem a sok jelzőt, miért is lehetne sok. Persze nem az a kívánság, hogy legyen egy válás és még egy házasság, és aztán válás és házasság, hanem de csak szerintem vicces így mondani, és hogy gyerekek is így mondják, ez külön megnyugtató nekem, hogy más is használja, nem csak én. Mamám barátnőjénél voltunk, ott volt nála a 6 éves unokája, akitől megkérdezte, hogy van-e az oviban barátnője. Erre a kisrác. Befogod? Valószínűleg kényes volt a téma, én tulajdonképpen ezt gondolom Lili üzeneténél, hogy nem szerintem nem akart erről beszélgetni, máshogy meg nem tudta kifejezni magát, vagy az is lehet, hogy ezt hallotta otthon, úgyhogy kézenfekvő volt a befogod kérdés. Nővérem, nem csak nekem, hanem a családnak halálpontosan elmesélte egyik reggel, az ablakon kívülről bejött a fény, őt végigpásztázta, és az ablakon kívülre vitte, ő amúgy azt mondta, hogy átvilágították az ablakon, többre nem emlékezett. Mai napig szóba kerül, és apám, anyám is megvan róla győződve, hogy semmi oka nem volt még hasonlót se kitalálni, hazudni. Ez kb. 91-ben lehetett, nővérem 4-5-öcske volt, sose volt nagy IT hívő, én azóta is tudok félni éjjel az Annuniaktól és a Playdáktól. Ez nagyon jó szöveg. A gyermeki fantázia bármire képes, aztán ki tudja, nem tudom, nincs igazság erről, hogy vajon végig pásztázták-e őt, vagy pedig átvilágították az ablakon. Minden esetre érdekes, hogy valaki egy ilyet mesél a semmiből. Nagyon szépen köszönjük, és pontosan erre voltunk kíváncsiak. Ilyen sztorikat várunk a jövőben is, vagyis hát a folytatásban, mert hogy néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: belét senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Már megyünk is tovább. Gyerek 2 évesen mókolt a Lego duplóval, valami nagyon nem akart összeállni neki, egyszer csak hallok egy elég feszkós tündéri, kicsiként olyan volt a hangja, mint a Vukban a kis rókának, rajzfilmfigura hangot. A büdös, büdös éjjedbe! Túl sok időt töltött a nagypapával akkoriban, onnan volt a tudás, írja nekünk Bogi, köszönjük szépen. Öcsém alig tudott még beszélni, toltam a babakocsiban. Egy gátmenti úton mentünk, egyszer csak nagyon elkezd integetni az üres gátnak. Megkérdezem, kinek integet, mondja, hogy a nagypapáéknak. Nagyapám úgy 1 éves kora után halt meg, nagyanyám rá 1 évre, szóval nem is nagyon emlékezhette rájuk, és nem is ismerte őket. Kicsit sem volt creepy, írja nekünk Emese. Ez igen, ez tényleg fura, de hát hogyha látta őket, akkor látta őket. Nekem a kedvencem egy rövid, de annál mókásabb történet, a kislányom még nem beszélt, olyan 8 hónapos lehetett, amikor mászott a virág felé, és én mondtam neki, hogy nem, erre hátranézett, és azt mondta, de! Ez Zsófi írta nekünk, és hát igen, innen már van akarat, és a gyerekek könnyen lesznek akaratosak. A feleségem szülinapján el volt utazva az egyik barátnője, itt csak pár napra rá látogattak meg a kb. 3 éves kislányunkkal. Beszélgetnek a felnőttek, valami ital is előkerült, egyszer a lány. Ez milyen szülinap? Még torta sincs? Sunyiban hamar vettünk egyet. Nóri üzenete volt, és egyébként így kell csinálni, hát persze születésnap van, akkor az legyen méltóképpen megünnepelve. Férjem apukája munkájából adódóan sokszor visz haza apró pénzt, ezt régen, hogy megtisztítsák, a kádba tették vízbe. Férjem öccse pedig természetesen az oviban büszkén híreztelte, hogy ők bizony pénzt mosnak. Pontosan erről van szó, nem tudják pontosan, mit jelent a pénzmosás, de mikor így az óvodában elmesélik, ugye, amit nem mondtam a legelején, volt egy összegzésünk, hogy a gyerekszáj honnan is indul, de azért ne felejtsük el az Ovi Zsaru című filmet Arnold Schwarzeneggerrel, szerintem az is nagyon megszeretette a magyarsággal ezt a mit mondanak a gyerekek és hogyan mondják, meg persze valószínűleg az egész világgal. Csak hallottam, már nem is emlékszem, hogy hol, talán egy boltban történt a sztori. Az ismerősömtől nem messze állt egy fiatal pár, a kb. 1 éves gyerekükkel. Az apuka nem akart megvenni a fiúnak valami csokit, amit a beszélni is alig tudó gyerek a következő mondattal reagálta le. Semét, üje, apa! Igen, hát ezeket várjuk, hogyha a gyerek hal valamit otthon, még hogyha nem is tökéletesen, de ő le fogja utánozni. Néha nagyokat csodálkozok, amikor óvoda udvaron a kislánykák trágár nótákat énekelnek, az óvodónő meg a legnagyobb lelki nyugalommal olvasgat, minket azért ennél jobban neveltek, ír egy üzenetküldő, aki nem írt hozzá nevet, de hát nekünk nem feltétlen kell név, valamilyen vélemény vagy válasz kell a kérdésünkre, és akkor bekerülhet a műsorba. Ahogyan is bekerülhet, 0635 925 925-ös, ha van meglepő dolog, amit gyerek szájából hallott, küldje el nekünk, mert a második órában is ezzel a témával foglalkozunk.
1: Ceglét Rádió! 92.5!

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Szakemberek szerint kicsi az esély egy hantavírus járványra. Hideg front érkezik esőben, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Nincs veszélyben a teneriffei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és hétfőn mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjárón az elmúlt időszakban már senkinél nem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették, bemutatkozott

0: Számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók. A témánk, ami egy új téma, még mindig ugyanaz, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit egy gyerek szájából hallott. Jöhetnek tehát a gyerek szájjal kapcsolatos történetek, volt már mindenféle, és várunk is mindenfélét a 0630 592 92-ös SMS számon, vagy a kimásságkukac@ceglederadio.hu-n, persze Facebookon is írhatnak nekünk, de ez a két elérhetőség a legnépszerűbb. Még oviban, kb. 6 évesen egy 4 éves kislánnyal jóban voltam. Hát kicsit fiatal volt az Ovios szerintem, de a szülei szerint elég érett volt. Mondta nekem, hogy nem zavar, hogy idősebb vagy, legalább te halsz meg előbb. A mai napig tudni szeretném, hogy ő a halálról honnan tudott ilyen fiatalon. Egyébként vannak szerintem olyan gyerekek, ezt már én teszem hozzá, akik erre valahogy könnyebben nyitottak. Lehet, hogy érettebbek lelkileg, vagy nem tudom, de valahogy valakivel már hamarabb lehet erről beszélni. Nekem is volt a rokonom, aki még 6-8 évesen is nehezen dolgozta ezt föl, de volt olyan a rokonságban, aki nagyon fiatalon, kicsiként már ezt megértette, és egyébként vele könnyebben is lehetett minden ilyesmiről, egy kicsit elvontabb dolgokról beszélgetni. Nálunk még nincs 3 gyerek, de rátalált az apja a régi Disney mesekönyveire, volt egy jó 2 hét, amikor csak az Oroszlán királyt lehetett mesélni éjjel-nappal. Na, Mufasa halála visszatérő álom volt, próbáltuk neki az őszintjén elmondani. No, kedves hallgatók, itt is van a példa, hogy igen, valakinél ez így működik, mert látott egy olyat például a mesében, és kérdezett, érdekelte, elmagyarázták neki a szülők érthetően, és akkor így könnyebben tud ezzel foglalkozni, vagy könnyebben fogadja be az ilyen infókat. Mi megkérdeztük a fiamat, hogy miért minket választott szüleinek, kb. 2 éves volt, azt mondta, hogy nem titeket választottalak, hanem a mamit és a papit. Amúgy ez milyen érdekes, a szülők azt gondolják, akik így hisznek ebben, hogy a gyerek választja ki, hogy hova születik le, de nem biztos egyáltalán, hogy a szülőket választja ki a gyerek ilyenkor. Ha ez tényleg egy működő elmélet, lehet, hogy ő a nagyszüleit választja ki, és a szüleiről ilyen szempontból nem is tehet. Ez milyen érdekes válasz, és hogyha már megkérdezzük ezt a gyerektől, akkor ne lepődjünk meg, hogyha furcsa választ kapunk. Bácsi, te nagyon csúnya vagy. Nem volt különösebben durva, de aznap lettem 30, leborotváltam az arcőrzetemet, és kivittem a 10 éves unokatásomat a közeli tóhoz, hogy lásson mást is az Xboxon kívül. Pont egy nagy váltás előtt álltam, kívülről láttam magam, akkoriban vállaltam fel önmagam, és emiatt el kellett költöznem. Szebb mondjuk nem lettem. Hát igen, a gyerekek őszintesége az korlátlan ilyen szempontból, és egyáltalán nem a gyerekeknek kell tetszened, szóval hogyha egy valaki, kisfiú vagy kislány téged csúnyának talált, hát akkor ezt el kell fogadni, nem mindenkinek lehet megfelelni, ez ilyen egyszerű. Egyszer egy havarommal foci edzés után vártuk a szüleinket, hogy hazavigyenek. Random dolgokról beszélgettünk, mint a gyerekeknél szokás, de egyszer megjelent előttünk egy, bevallom őszintén, csúnyább férfi. Azt hittem csak elsétál, ezért, hogy megnevettessem a havert, kimondtam hangosan, hogy milyen ocsmány. Nem sétált el mellettünk, a havaromért jött, ő volt az apja. Kedves Márton, köszönjük szépen, hogy megosztottad ezt a történetet, és pontosan ilyeneket keresünk, a gyerek száj az ilyen, és hát ez néha visszaüt. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, méghozzá további üzenetekkel. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott?

0: Szenzáció első kézből. Szeged Rádió, a közös ismerős.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz a

Önök a Ceglét hangja az FM 92-t, ön első alkalommal foglalkozunk a mai témánkkal. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? És hát úgy látom, hogy jönnek a válaszok bőséggel, tehát simán lehet, hogy két adást is meg fog érni ez a téma. Hogyha valaki esetleg nem fér bele, ne lepődjön meg, de igyekszek mindenkit belesűríteni. Nekem az unokahúgom mondta olyan 3-3 és fél évesen, hogy mielőtt megszülettem, figyeltelek téged, de végül nem téged választottalak. Majd játszott tovább a babáival. Hogy mi? Nincs gyerekem amúgy azóta sem, írja nekünk Júlia, és köszönjük szépen. Nem nekem mondta, de egyszer az utcán talán már olyan 4-5 körüli gyereket tolta az anyja az ilyen előrenéző alacsony babakocsiban, és zöldre váltott a gyalogos átkelő lámpája. A patkán áttolva megrázkódott a kocsi, a gyerek kikapta a cumit a szájába, és azt mondta, hogy óvatosan, genyó, mert kiesek. Az igen, hát igen, ilyenkor elgondolkodik az ember azon is, hogy miért kell még tolni, valószínűleg lehet, hogy egy picit el volt kényeztetve ez a gyermek, mert azért 4-5 évesen már használja már a lábait szerintem, és még akkor csúnyán is beszél, hát minden esetre meglepő az tény, és mi ezt kértük, meglepő dolgokat, amit gyerek szájából hallottak. A kölyök valami 1-1,5 éves lehetett, beszélgetett már, de azért nem volt egy aténi rétor. Egyszer a nappaliban építőkockázott, én meg pakoltam valamit, amikor összeomlott, amit építeni készített, és tisztán érthetően megjegyezte magának, hogy kudarcot vallottam. Ez elképesztő. Ilyet az én unokaöcsém is szokott csinálni, hogy teljesen olyan szavakat ránt elő a semmiből, amit így mi sem használunk felnőttként, de ő valahonnan ezt hallotta, megjegyezte és a magáévé tette. 4 évesen valami rokoni összeröffenésen faggattak a nagyimék, hogy szeretek-e segíteni a nagypapámnak a tojást gyűjteni a tyúkoktól, lelkesen meséltem, hogy igen, szeretek, én fogom az ajtót, és hogy a papa mindig beszél a pipikkel. Szegény okorok azt hitték, hogy a pipipi hívogatására gondolok, és ártatlanul megkérdeztek, hogy és mit mond a papa a pipiknek? Mire büszkén elkiáltottam magam, hogy hespicsába! Igen. Egyébként én is segítettem sokat nagyapámnak, vagyis hát én úgy éreztem, hogy segítek, aztán kitudhatja, hogy akadályoztam-e valójában, de én is megtanultam az ilyen istálló, meg az oll körüli vezényszavakat, és nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy az osztálytársaim nem értik ezeket, mikor ezeket használom. Minden esetre izgalmas időszak volt. Öcsém 3 vagy 4 éves volt, amikor pár napot a déding vigyázott rá. Déding rettentő, tipikus falosi mamóka, és miután az öcsém hazakeveredett, minden kis történésre olyanokat mondott, hogy arról se begye meg. Nagyon nehezen szokott le róla, és rohadt vicces volt, mint egy mini öregember. Egyébként ez tényleg nagyon jó, Dominiknak köszönjük az üzenetet. Nézzünk még egyet, a nővérem esett el a kis biciklivel pár évesen, miután leporolta magát, ő is eleresztett egy azisten ... ezt most nem mondom ki, én is elestem mondatot. Az nem derül ki, hogy miért őt, és ki is esett még el, sem az, hogy ezt hol hallotta, de máig emlegetik anyáik. Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hamarosan folytatjuk.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Gubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Gyerekszáj. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerekszájából hallott? 0635 92 95 5-ös. A Ceglét hangja először foglalkozik ezzel a témával, de nagyon úgy tűnik, hogy nem utoljára, mert rengeteg remek válaszunk van, úgyhogy már mondom is őket, hogy minél több ember beleférjen, de hogyha nem fér bele valaki, az se aggódjon, lesz majd folytatás. Páromtól megkérdezte egy 3 éves, hogy terhese, és mikor azt mondta, hogy igen, a válasz a következő volt. Ja, azt hittem, csak dagat vagy, írja nekünk Gábor. Köszönjük szépen. Van hasonló. Tőlem egyszer egy ismerős gyerekkel kérdezte meg, hogy fiú vagyok-e vagy lány. Amikor mondtam, hogy én fiú vagyok, akkor meglepődött, hogy lehetek terhes. Fun fact, ez amúgy egy rettentőző kövér kisgyerek volt, de azóta már lefagyott. Óviban dolgoztam, a múltkor tőlem is megkérdezte a kislány, hogy terhes vagyok-e. Mondtam neki, hogy sajnos nem, csak túl sokat ettem. Igen, ezt egyébként ilyen könnyedén is lehet kezelni, meg hát remélhetőleg nem sértődtél meg a dolgon. Még kicsi volt a fiam, 3 éves lehetett, anyunak el volt törve a lába, és már járó gipsz volt rajta csak, azzal kocogott a kertben, az udvaron szigorúan csak a kertkapuig. Na, kitalálta, hogy kimenne a temetőbe, de hát ugye oda kicamogni ezzel a gipszel sok lett volna. A férjem felajánlotta, hogy kiviszi kocsival. Én jöttem haza az oviból a gyerekkel, kérdezi, hogy hol a mama. Mondom, apa kivitte a temetőbe. Keservesen elkezdett sírni, de hát miért nem várta meg, míg magától meghal? Ez egyszerűen csodálatos. Szóval igen, a gyermeki elme mit tud összerakni, és hát ő csak ki akart menni a temetőbe. Ne, egyáltalán nem arról volt szó, hogy bármi baja lenne, de ez egyébként tökéletes történet. Nagyon köszönjük Sárának. Én nem hallottam, hanem mondtam még anyáiknak ilyen 5-6 évesen, tisztán emlékszem rá. Kevertem a horror és a pornófilmet, úgyhogy kijelentettem, mikor nagy leszek, én rengeteg pornófilmet fogok nézni. Anyám erre azt mondta, hogy a horrorra gondolok, a pornó az más. De végül nekem lett igazam. Ó, ez nagyon szép, és köszönjük az őszinte vallomásodat, Dani. Tök jó a megfogalmazás is. Ilyen is van. 5-6 évesen kocsvasztottam a nappaliban, azt játszottam, hogy mindenféle dolgot kevertem össze, nyilván teljes család jelen, kocsvasztottam a szereket, és felkiáltottam, hogy feltaláltam az óvszert, ki szeretnék kipróbálni. Nővérem mai napig mondja, hogy magamnak kocsvasztom az óvszert azóta is, vagy már boltban veszem. Tök jó. Keresztlányom a házasságkötésünk után a vacsoránál azt mondta, most, hogy összeházasodtatok, meg fogtok halni? De gyakorlatilag érthető, kb. Minden mese végez, összeházasodtak és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Teljesen valid felvetés rákérdezni a sztori várható végkifejletére. Egyébként én is így látom, hogyha mesékben ezt hallotta, ez szokott történni, úgyhogy ez állt össze a kis fejében, és nagyon jó, nagyon szépen köszönjük. Nézzük még egyet, az öcsém kicsi korában mindig pánikban földre vetette magát, ha a repülőgép szállt felettünk, próbáltuk megjuttatni, kérdeztük, hogy mi a baj, és azt válaszolta, bántottak, amikor még nagy voltam. Na ez igazán komoly, tehát ez olyan, mintha az előző életében emlékezne valamire, és a repülőkkel volt valami baja. Bántottak, amikor még nagy voltam, és most már újra kicsi. Na ez elgondolkodható, és tényleg meglepő, mint ahogy a kérdésünkben is szerepelt, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Ha van ilyen sztoria önnek is, elküldheti a 0635 92 95-re, még egy blokkra visszajövünk.

0: Kedves hallgatók, hamarosan véget ér már a Cegléd hangja. A kérdésünk az volt, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Először foglalkozunk ezzel a témával, de nem utoljára, mert hogy rengeteg válaszunk jött, nagyon vicces és nagyon meglepő válaszok, úgyhogy ezekre majd biztos, hogy sor kerül valamikor, de nem feltétlen ma, mert csak néhány válasz fog beleférni ebbe a blogba, aztán pedig egy másik alkalommal majd folytatjuk, holnap pedig egy új témával jelentkezik, vagy egy régi ismerősebb témával, de minden esetre másik témával a Cegléd hangja. Olyan 3 éves koromban anyukám megkért, hogy segítsek neki teregetni. Én meg erre azt mondtam, hogy jó, de remélem ebből nem lesz hagyomány. Azóta is mindig felemlegeti, egyébként pontosan tudom, hogy ezt a kifejezést a Franklin című rajzfilm egyik részében hallottam. Egyébként mégiscsak hagyomány lett belőle, ha más nem abból, hogy felemlegetik. Úgyhogy tök jó történet, köszönjük Nórinak. Van egy egyke unokatesom, kislány mindent megkap, amit kiállít a száján, de mellé rettentő szigorban és gyakorlatilag érzelemmentes kapcsolatban él a szüleivel. Nincsenek dicséretek, ölelések, ilyesmik. Kislány emiatt durván figyelemhiányos, nagyon nehéz természete van, de én próbálok vele kedves lenni, és valamilyen jó példát mutatni neki. Nagyjából 10 lehetett, én meg 17, amikor mamáék kocsijával mentünk, a kocsi meghibásodott, és elkezdett rohadtul füstölni, és picit lángolni az eleje. A kislány nagyon megijedt, miután kiszedtem a kocsiból, még egy óráig rajtam csüngött, amikor jöttek érte a szülei, a következővel fogadta őket. Anya, én azt szeretném, ha pont-pont-pont, tehát én lenne az anyukám, szerintem jobb lenne anyukámnak, mert gondoskodik rólam. Elég durván szíven ütött, anyuka azóta is pikkel rám. Ez egyébként nagyon komoly, hogyha már csak egy ilyen szitóban is kedves vagy vele, figyelsz rá, megóvod, egyszer csak bejelent egy ilyet a 10 éves kislány, hát az igen komoly, de minden esetre tényleg ebbe a kategóriába illik, nagyon meglepő dolog, és nagyon köszönjük, hogy ezt megosztottad velünk. És igen, azon sem csodálkozok, hogy anyuka pikkel rád, de hát megvolt az esélye, hogy jól nevelje a gyerekét, csak ugye itt emberi sorsok dőlnek el, úgyhogy nem tudom, hogy mikor kéne ezen változtatni, de lehet, hogy pont ez a szituáció kellett ahhoz, hogy talán váltsanak, hát ha így történt a kislány érdekében. Mama, 60 éves vagy, mindjárt meghalsz, nem kéne végrendeletet írnod. Én 5 évesen, mama majdnem lefordult a székről, úgy meglepődött. 84 éves, még él. És innen is jó egészséget kívánunk a mamának, és köszönjük neked is az üzenetet, szerintem nagyon jó sztori. Elraktam a 2,5 éves lányom napszemüvegét a tokjába, erre rám kiabált, hogy add vissza a szemüvegem, te rabló! Ez is nagyon jó. Hát igen, a gyerek száj, a szabad száj, minden ilyesmi, úgyhogy köszönjük szépen ezt is. Nem mondta, mert még nem tudott beszélni, de keresztlányom 1,5 évesen a nagyszüleinél folyton abban a sarokban mutogatott, meg integetett, ahol a nagypapa szívinfarktusban összeesett és meghalt. Természetesen nem volt ott senki. Ez is nagyon elképesztő, hogy milyen hát hallás lehet a dimenziók, vagy bármi között, vagy így a túlvilág között, amit a gyerek megérez, hát nem is tudom, szóval nagyon érdekes. Minden esetre ezt is nagyon szépen köszönjük, és ilyen is van ezek szerint. Nos, kedves hallgatók, azt hiszem, hogy a műsorunk végére értünk. Maradt még üzenet, de marad egy másik műsor, amiben foglalkozunk majd ezzel, szóval visszük tovább ezt a témát, nem holnap, mert holnap egy új témával jelentkezünk. Viszont köszönöm megtisztelő figyelmüket és a sok remek üzenetet. Vörös Nandi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Energiát holdúzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, a jó reggelt szegélyt hamarosan indul, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azon az, hogy Kygo és a One Republic közöse a Chasing Paradise. Maradjanak velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok és kellemes hetet.
1: A jó reggelt szeglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd Rádióban.
6: Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása. Színes programokkal ünnepelték hazánk uniós csatlakozásának 22. évfordulóját. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adéra vagyok. Ma is holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza-kormány tárcavezetője a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket, az ülés 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztériuma lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztériumot Orbán Anita vezetheti, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter Ruf Bálint lesz. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely az ő és a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolta le a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. A Tisza kormány minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették, bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefánt csontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem

0: üzenetek továbbítására is alkalmas.
1: Az időjárásról.
0: Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok is. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást, maradjanak velem. Folytatjuk a jó reggelt szeglétet a dalokkal, hamarosan pedig a fontos hasznos infók a programajánlóval, lapszemlével és a csillagok üzeneteivel.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint Nyársapát településen a nyársapáti futóverseny miatt a nap folyamán több helyen lezárások követelnek figyelmet, amíg a futók áthaladnak az adott szakaszon. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal, előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden markáns hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra, estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hideg front mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos szélökések kísérnek majd. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Délkeleten mérhetjük a magasabb értéket. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt helyenként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpok alján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséket lesz a légmozgás, hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a Jó Reggelt Ceglédben, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, aztán persze visszatérek majd a ceglédiek kedvenc dalaival, tartsanak velem! Nem 92-tön,
1: Cegléd Rádió, hírek a Cegléd Rádióban!
2: Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása. Színes programokkal ünnepelték hazánk uniós csatlakozásának 22. évfordulóját. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adéa vagyok. Ma is holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza-kormány tárcavezetője a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket, az ülés 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztériuma lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztériumot Orbán Anita vezetheti, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter Ruf Bálint lesz. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét, a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely az ő és a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolta le a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. A Tisza kormány minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették, bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefánt csontpart pedig idén kapott vissza egy óriási rés dobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas.
1: Az időjárásról.
2: Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok is. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál lesz Süveges András, remélem velem tartanak, folytatjuk azonnal a Ceglédiek kedvenc muzsikáival, nem sokára pedig visszatérek és programokat is ajánlok, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz is regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem Zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, Zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Zeglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
4: Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Megkezdődnek a miniszterjelölti meghallgatások. Evakuálják a hantavírussal érintett óceánjáró utasait Tenerifénél. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megkezdődik a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Reggel 8 órakor 6 bizottság kezdi meg munkáját, ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. Orbán Anita leendő külügyminiszter 3 különböző bizottság előtt is megjelenik. Tanács Zoltán tudományért és technológiáért felelős miniszter, Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, Luszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Lannert Judit oktatási miniszter lesz, az élő környezetért felelős miniszter pedig Gajdos László lesz. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküdt tehet. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt több közjogi méltóságot, valamint több állami szervezetőit a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. A Tisza kormány minden támogatást megfogadni a külhoni magyarságnak. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni. A leendő miniszter Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével. Ukrajna szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz dróntámadásokban. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adtak választ. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött Hondius óceánjáró egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A luxus hajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére. Az evakuálás és a turisták hazaszállítása megkezdődött. A fertőzésben 3-an haltak meg, és eddig 7 ember megbetegedését igazolták.
2: Az időjárásról.
4: Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok is. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózásnak a kellemes hetet. Azonnal folytatjuk a jó reggelt szegnétet a dalokkal, hamarosan pedig visszatekintünk az elmúlt hétre a lapszemle nevezetű rovatnak köszönhetően, ezért is maradjanak velem.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Korda György és Balázs Klári neve már egybefort, akár csak a művészpár élete. A legendás éneke szerint a titkuk abban rejlik, hogy mindig ott voltak a másik számára, soha nem engedték el egymás kezét. Korda György három dologért rajong. Kedvesért, a zenéért és magáért, az életért. Az elmúlás gondolata azonban már elkezdte foglalkoztatni. A sztárpár neve mára, ahogy mondtam, teljesen egybefort. Korda György és Balázs Klári azon kevesek közé tartoznak, akik még életükben szobrot kaptak. A művésznővel pár hónappal ezelőtt készített interjút az egyik magazin, most pedig férjét, Korda Györgyöt faggatták gyermekkoráról, életéről, terveiről és az örök szerelem titkáról. Amikor utoljára beszéltünk, nagyon aggódtál Klárika miatt, aki éppen kórházban volt. Hogyan élted meg a nélküle töltött napokat, kérdezte a Bors újságírója. Egy hosszú házasságnak nagyon sok előnye van, de ugyanígy megvan a maga hátránya is. Bár nem ez a legjobb szó arra, amit ki szeretnék fejezni. Egy idő után már az ember a másik baját a saját magáénak érzi, főleg akkor, ha az egészségéről van szó. 2012 és 14 között háromszor voltam olyan egészségügyi helyzetben, ami nagyon megviselt. Klári éjjel-nappal ott volt az ágyam mellett, együtt erősek vagyunk. Néhány hete emléktáblát avattak a tiszteletetekre a Liszt Ferenc repülőtéren, aki ott volt, láthatta, hogy nagyon boldog vagy és nagyon meghatódtál, mondja az újságíró erre a reakció. Most is arra kérlek, hogy csípje meg, mert nehéz elhinni, hogy mindez velem történik. Horváth Attila írta a Balázs Fecónak a következőt. Kimondja meg, dalaimból mennyi marad. Ez nem csak a dalokról, hanem magáról, az emberről is szól. Idősebb koromban lett csak kérdés számomra, hogy vajon mi marad majd utánam. Bégen már ott vagyunk, akár csak a kártyák tetején, és most már szobrunk is van, ráadásul a Liszt Ferenc repülőtéren. Nem azt mondom, hogy ezzel befejezetnek érzem a pályafutásomat, de így már kerek az életem. Miért foglalkoztat ennyire, hogy mi marad utánad? Kinek akarsz még bizonyítani? Kérdezte a Bors újságírója, mert azt mondta az énekes, nem tudom, nem akarok közhelyeket idézve válaszolni, talán inkább kifejtem azt, amit az előbb már elkezdtem. A legközelebb egy reinkarnáció útján visszakerülnék a földre, és láthatnám az emberek arcát, miközben nézik a szobrot, borzasztó elképzelni, hogy voltunk, és sosem leszünk többet. Korda György gyerekéről keveset beszél, aminek oka, hogy nem igazán tartják a kapcsolatot. Ő maga is elismeri, ez beárnyékolja az életét, de nem tudna válaszolni arra, hogy hol és mit rontott el. Többet jelent ez számodra, mint ha egy gyermek által maradna utánad valami? Kérdezte az újságíró. Ezt a kérdést még soha nem tették fel nekem, mondta Korda György. Van egy gyermekem, aki már 25 éve kint él Kanadában, de az az igazság, hogy ez nekem nem egy sikertörténet. Tudom, mit jelent egy családban apával, anyával, nagynénikkel együtt élni. Ha én a drága jó édesapámat én napig nem láttam, már idegbaj is voltam. És itt közel nem ez van. Nem érzem ugyanazt, amit valószínűleg az én édesapám és édesanyám is érezhetett szülőként. Miután drága anyám itt hagyott, beszéltem az orvossal, aki elmondta, hogy az utolsó pillanatában még két szót mondott. Gyurikám, Gyurikám. De nem tudok erről többet beszélni. Azt sem tudom, hol csúszott el ez az egész. Nem tudom, hogy minek van nagyobb jelentősége. Itt maradni a szülők után, és továbbvinni a nevüket, az emléküket, vagy továbbvinni annak az emlékét, amit alkottam. Ki tudja ezt? Azt tudom, hogy annál csodálatosabbat még nem nagyon éreztem, mint amikor arról a szoborról lehúzták a leplet. Hogy mit mondott még Korda György, ez is kiderül a borsonline.hu felületről.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a blik.hu felülettel. 22 millió forintot lophattak el Herceg Zoltántól, aki most először beszélt a nyilvánosság előtt a megdöbbentő esetről. Mint ismert, a Diva tervezőt 2022. októberében tartóztatták le kábítószer birtoklás miatt, ezt követően pedig közel fél évet töltött előzetes letartóztatásban. Rácsok mögött töltött időszak alatt nem csak a magánnyal és a bizonytalansággal kellett szembenéznie, hanem egy sokkoló felismeréssel is. Az otthonából több millió forint tűnt el, amely egy lakás, valamint egy autó értékesítéséből származott. Herceg Zoltán, Lukács Miki Versek Vidáma című podcastjében mesélt a történtekről, ahol a műsorvezető hozta szóba a kényes témát, miszerint a rendőrségi házkutatás követően az összegnek nyoma veszett. Otthon tartottam a pénzt a ruhák mögött, ahol el szokták tenni az öreg emberek, nem volt eldugva, egyszerre ott tartottam, jelentette ki Herceg Zoltán, akinek a története kapcsán a műsorvezetőben szinte magától adódott a kérdés. Vajon felmerült-e benne, hogy az eltűnt pénzhez közel lehetett párjának, Mariannak? Hiszen, mint korábban nyilvánosra került, a nő sértettségében jelentős károkat okozott a divattervező lakásában és ruháiban, miután tudomást szerzett a félrelépésekről. Természetesen egy ilyen krízis helyzetben minden megfordul az ember agyában, ebben ez volt a legborzalmasabb, hogy hova tűnt, kinél lehet. Azt elképzelni, hogy a hatóság emberei nyúlnak hozzá úgy, hogy nincs jegyzőkönyvezve, nonsense, abszurd, de az is, hogy a csajod lopja el. Nem készült kamerafelvétel, én legalábbis nem láttam, sóhajtott Herceg Zoltán, aki feljelentést is tett az ügyben, jelezve a hatóságoknak, hogy a házkutatást követően jelentős összeg tűnt el az otthonából. Amikor kijöttem a fél éves fegyház után, az első dolgom az volt, hogy jelezzem ezt a szituációt. Nem tudom, hogy fogalmazzam meg, mert fogalmam sincs, addig van-e bűncselekmény, ameddig nincs bizonyítva, töprengett Herceg Zoltán, aki elmondása szerint kétséget kizáróan tudná igazolni, hogy a 22 millió forint valóban az otthonában volt, hiszen minden részlet pontosan dokumentálásra került. Volt egy friss adásvételi szerződésem a Merciről is, az 12.500 euróért, 4,5 millió forintról beszélünk körülbelül, adtam el, még az is le volt írva, hogy 500 euró címletekben volt a Merci ára. Még kérdezte is a németvevő, hogy nem gáz-e, ha 500 euró címletekben van, mire mondtam, hogy nem gáz, csak frankó legyen. A lakást pedig úgy adtam el, hogy egy export-import céggel foglalkozó ember vette meg, aki megkérdezte, baj lenne, ha felét forintban adná, a felét euróban, mert neki a bevétele így vannak, neki így lenne jó. A forintot átutalta, az eurót pedig ideadta nekem készpénzben. Olyan gondos volt az ember, mert nyilván, akinek ilyen cége van, az egy komoly ember, hogy tételesen le volt írva hány darab bankjegy. Tökéletesen tudtam volna bizonyítani, ha bárki megkérdezi, bértatlankodott Herceg Zoltán. A divattervező azt is sérelmezi, hogy mind a mai napig semmilyen érdemi információval nem rendelkezik az ügy kivizsgálásának részleteiről. A központi nyomozó főügyészségen tettünk feljelentést, hogy eltűnt a pénz. Nem tudom, hol tart a nyomozás, mert én 2023 áprilisa óta, amióta, vagyis pontosan 3 éve, megtettük a feljelentést. Erről a nyomozásról semmit nem tudok, de az ügyvédem sem. Biztos nyomoznak még, csak én nem tudok róla, mondta a divattervező. Hogy miről van szó pontosan, vagy hol tart valójában ez a sztori, hát ez is talán kiderül a blik.hu oldalról. Herceg Zoltánnal és az ő történetével is foglalkozik tehát a portál.
1: FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A gyógyírgyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika gyógyírgyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Reklámokkal folytatjuk, majd a friss infókkal, utána meg a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
6: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
3: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd, Külső Kátai út, Ipari Park.
3: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
9: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
3: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Megkezdődnek a miniszterjelölti meghallgatások. Evakuálják a hantavírussal érintett óceánjáró utasait Tenerifénél. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megkezdődik a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Reggel 8 órakor 6 bizottság kezdi meg munkáját, ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. Orbán Anita leendő külügyminiszter 3 különböző bizottság előtt is megjelenik. Tanács Zoltán tudományért és technológiáért felelős miniszter, Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Lannert Judit oktatási miniszter lesz, az élő környezetért felelős miniszter pedig Gajdos László lesz. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküdt tehet. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt több közjogi méltóságot, valamint több állami szervezetőit a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. A Tisza kormány minden támogatást megfogadni a külhoni magyarságnak. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni. A leendő miniszter Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével. Ukrajna szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz dróntámadásokban. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adtak választ. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött Hondius óceán járó egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A luxushajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére. Az evakuálás és a turisták hazaszállítása megkezdődött. A fertőzésben 3-an haltak meg, és eddig 7 ember megbetegedését igazolták.
2: Az időjárásról.
10: Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok is. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál lesz Süveges András, remélem velem tartanak, folytatjuk azonnal a Ceglédiek kedvenc muzsikáival, nem sokára pedig visszatérek és programokat is ajánlok, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz is regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem Zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, Zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Ceglédi Rádió.

0: hamarosan folytatjuk dalokkal, előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden markáns hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra, estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hideg front mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, délkeleten mérhetjük a magasabb értéket. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt helyenként élénk lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpok alján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséket lesz a légmozgás. Hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: reggelt, Cegléd!
1: Let's get down to business.

0: Csináljuk ezt meg! A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start! Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
1: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Reklámot hallottak. Közlekedési információ.
3: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Megkezdődnek a miniszterjelölti meghallgatások. Kínába látogat Donald Trump. Jó napot kívánok, Seyfried Adéa vagyok. Megkezdődik a leendő kormányminiszter jelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Reggel 8 órakor ezekben a percekben 6 bizottság kezdi meg munkáját, ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. Orbán Anita leendő külügyminiszter 3 különböző bizottság előtt is megjelenik. A Tisza kormány belügyminisztere Pósfai Gábor, igazságügyminisztere Görög Márta, közlekedési és beruházási minisztere pedig Vitézy Dávid lesz. Az agrár és élelmiszergazdaságért Bóna Szabolcs, az egészségügyért Hegedűs Zsolt felel, a miniszterelnökséget vezető miniszter Ruf Bálint lesz. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküt tehet. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szervezetőit a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amelyek alapjaiban rombolták a jogállamiságot, és megkérdőjelezték az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. A Tisza kormány minden támogatást meg fog adni a külhoni magyarságnak. Erről tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A határon túl és diaszporában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni. A leendő miniszter Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán Pekingbe érkezik az amerikai elnök. Donald Trump és a kínai vezető a kölcsönös vámintézkedések és exportkorlátozások miatt megromlott kétoldalú kapcsolatok javításáról egyeztet. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött Hondius óceánjáró egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A luxushajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére. Az evakuálás és a turisták hazaszállítása megkezdődött.

0: fertőzésben 3-an haltak meg, és eddig 7 ember megbetegedését igazolták.
1: Az időjárásról.
0: A felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Szeglédet a dalokkal, nem sokára pedig visszatérek, és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Tartsanak

0: csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Közben önmagaddal is törődj, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata motója, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kas, ha nem figyelsz elég jó oda ma magadra, akkor könnyen előfordulhat, hogy elszakad benned a célna, főleg ha valaki a környezetedben nem viselkedik megfelelően, vagy valami olyat tesz, amivel neked is kárt okozhat. Ha nem akarsz haragot, tűrtőztesd magadat, persze ez nem azt jelenti, hogy szó nélkül annyiban kellene hagynod bármit. Bika, ha amiatt aggódsz, hogy a közeljövő terveiből valami már soha nem valósul meg, akkor tévedsz. Talán nem minden pontosan úgy és akkora, ahogyan eltervezted, de minden a helyére kerül előbb vagy utóbb. Ma például felkínál számodra az élet egy lelki kapaszkodót, melyet arra használhatsz, hogy nem erülj el a rossz kedv tengerében. Használd ki! Ikrek, ma erős lehet benned az intuíció, melynek talán jó hasznát is veszed egy döntési helyzetben, melyben ki kell találnod, hogy valakinek mi lenne a szíve vágya. Talán egy ajándékválasztása az, amit dilemma elé állít, de az szinte biztos, hogy a dolognak fontos eleme lesz a meglepetés. Rák, ma óvakodj a túlzásoktól az életed minden területén. Igyekezz mértéket tartani az evés és az ivás, de az érzelmek terén is. Különösen egy olyan helyzetben, mint amiben most vagy, ugyanis könnyű átesni a ló túloldalára, és annak minden esetben megbánása vége. Oroszlán, ma komoly erőfeszítésedbe telhet, hogy megőrizd a lelki nyugalmadat egy helyzetben, melyet egy a környezetedben élő viselkedése okoz. Védj hát egy nagy levegőt és légy bármennyire is feszült, hagyd ezt most szó nélkül. Lehet, hogy még egy jó darabig egymás közelében lesznek, tartson ki a jó viszony, amíg csak lehetséges. Szűz, lehet, hogy ma átmenetileg megrendül a hited valamiben vagy valakiben, és úgy érzed, már soha nem tudsz azokra a dolgokra vagy az illetőre ugyanúgy tekinteni, mint az előtt. De ragadtasd el magad, olyan nincs, hogy soha. A pillanat hevében az adott helyzetben gondolhatunk valamit véglegesnek, de az idő sok mindent megváltoztathat utólag. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottam.
8: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, lehet, hogy mi azt gondolod, hogy az életed nem éppen a legjobb, és azt érzed, hogy legszívesebben elszöknél valahová, de ha tiszta fejjel végig gondolod a helyzetet, az egyáltalán nem olyan kilátástalan, mint amilyennek egy-egy negatív pillanatodban látod. Vannak ugyanis az életedben olyan elemek, melyek miatt igazán áldottnak érezheted magadat. Készíts egy listát most ezekről és használd kapaszkodónak. Skorpió, ma lehet, hogy valaki olyat tesz vagy mond a környezetedben, amely esetben úgy érzed, itt a fal, tennél tovább nem vagy képes eltűrni a viselkedését, de talán nem kellene törődnöd vele. Gondolatban arrébb kellene helyezned azt a falat, hadd menjen az illető még messzebb, messze oda, ahonnan már nem is hallod a hangját. Nyilas, ha azt érzed, hogy az életed valamely eleme kiegyensúlyozatlan számodra, a megoldást a leggyakrabban az aktivitás, a testmozgás adja meg. Eközben az agyad ugyanis megtalálja a megoldást minden problémára, legyen az magánéleti vagy a munkáddal kapcsolatos. Fest bele magadat, hát ma, és meglátod, estére már egy egészen más perspektíva áll előtted. Bak, lehetőleg többször te is élvezed, hogy mások érdekében cselekszel, de ma eljöhet a nap, amikor egy kicsit eleged lesz abból, hogy mindig figyelembe vegyél valamit, ami nem a te érdeked. Legyen hát ez a nap, ami tényleg csak is rólad szól. Törődj most egy kicsit önmagaddal. Pihenj, ha jól esik, olvas, mozog, vagy éppen ne tegyél semmit, ha ahhoz van kedved. Vízöntő. Lehet, hogy az elmúlt időszakban kicsit túlzásba vitted a másokkal való kommunikációt, és már szinte fáj a szemed a sok elolvasott hírtől, üzenettől, levéltől. Mi lenne, ha csak ma egy kis időre kiúznád a dugót, és nem vennél tudomást a körülötted zajló eseményekről? Egy pár óra csak önmagaddal, a gondolataiddal meditálj, lazíts, és tisztíts ki az agyadat. És végül halak. Olyan az agyad, mint egy szívacs, és minden információt magába gyűjt, igyekszik feldolgozni. Nagyon valószínű az abban, hogy ennek a sok mindennek csak egy része olyan, melyen valóban érdemes foglalkoznod. A kérdés az, hogy ki és milyen alapon válogatja szét. Végezz előszűrést te. Légy eleve gyanakvó például, ha valami túlságosan nagy szenzációt sejtett. Mára ezt üzenték a csillagok.
3: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, most folytatjuk a Jó reggel Ceglédet a legfrissebb infókkal, utána visszatérek a dalokkal. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Hivatalokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Megkezdődnek a miniszterjelölti meghallgatások. Kínába látogat Donald Trump. Jó napot kívánok, Seyfried Adéa vagyok. Megkezdődik a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Reggel 8 órakor ezekben a percekben 6 bizottság kezdi meg munkáját, ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. Orbán Anita leendő külügyminiszter 3 különböző bizottság előtt is megjelenik. A Tisza kormány belügyminisztere Pósfai Gábor, igazságügyminisztere Görög Márta, közlekedési és beruházási minisztere pedig Vitézy Dávid lesz. Az agrár és élelmiszergazdaságért Bóna Szabolcs, az egészségügyért Hegedűs Zsolt felel, a miniszterelnökséget vezető miniszter Ruf Bálint lesz. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküt tehet. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szervezetőit a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amelyek alapjaiban rombolták a jogállamiságot, és megkérdőjelezték az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. A Tisza kormány minden támogatást megfogadni a külhoni magyarságnak. Erről tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A határon túl és diaszporában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni. A leendő miniszter Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán Pekingbe érkezik az amerikai elnök. Donald Trump és a kínai vezető a kölcsönös vámintézkedések és exportkorlátozások miatt megromlott kétoldalú kapcsolatok javításáról egyeztet. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött Hondius óceánjáró egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A luxushajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére. Az evakuálás és a turisták hazaszállítása megkezdődött. A fertőzésben 3-an haltak meg, és eddig 7 ember megbetegedését igazolták.
2: Az időjárásról.
1: A felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, este addig lehetünk együtt kisebb, nagyobb megszakításokkal, most reklámok után folytatjuk dalokkal, programajánlóval, és szólok majd az időjárásról is, hallgassanak rám!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellük vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorban állást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény. Ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-95-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, mely kép és hangfelvétel készül.
1: FM 92
0: Cegléd Rádió.

kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal. Előtt azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden markáns hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hideg front mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, délkeleten mérhetjük a magasabb értéket. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt helyenként élénk lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpok alján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséket lesz a légmozgás, hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk. FM.

0: is mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a következő felvonás. Hamarosan Ed Sheeran énekel, majd nekünk maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett

0: találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyereknap a Hobbi Áruházban. Várunk az egész családdal. Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Megkezdődtek a miniszterjelölti meghallgatások. Evakuálják a turistákat a hantavírussal érintett óceánjáróról. Jó napot kívánok, Szejfried Adéla vagyok. Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelölteinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. Orbán Anita leendő külügyminiszter három különböző bizottság előtt is megjelenik. A Tisza kormány belügyminisztere Posfai Gábor, igazságügyminisztere Görög Márta, közlekedési és beruházási minisztere pedig Vitézi Dávid lesz. Az agrár és élelmiszergazdaságért Bóna Szabolcs, az egészségügyért Hegedűs Zsolt felel, a miniszterelnökséget vezető miniszter Ruf Bálint lesz. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküdt tehet. A Tisza kormány minden támogatást megfogadni a külhoni magyarságnak. Erről tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A határon túl és diaszporában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni. A leendő miniszter Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szervezetőit a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amelyek alapjaiban rombolták a jogállamiságot, és megkérdőjelezték az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán Pekingbe érkezik az amerikai elnök. Donald Trump és a kínai vezető a kölcsönös vámintézkedések és exportkorlátozások miatt megromlott kétoldalú kapcsolatok javításáról egyeztet. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött Hondius óceánjáró egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A luxushajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére. Az evakuálás és a turisták hazaszállítása ma befejeződik. A fertőzésben hárman haltak meg, és eddig 7 ember megbetegedését igazolták.
1: Az időjárásról.
2: Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Holnap országszerte esni fog az eső, és akár 5-10 fokkal hűvösebb is lehet a mainál.
1: Közlekedési információk.
3: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezőknek nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezetnek.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Itt a 92-t a most dalokkal folytatjuk, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, nem sokára kiderül. Tartsanak velem!
0: Szemléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
2: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11. Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
6: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
1: Reklámot hallottak.
7: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-től. Mindjárt kiderül, mi a téma. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
8: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, immáron 126. része. Most is természetesen a Településfejlesztési Szövetség elnökével, Szebeni Dáviddal beszélgetünk. Sok érdekes dologról, szervusz!
9: Szervusz, köszönöm a meghívást ismét. Bocsánat, hogy ilyen orrhangom van, de még mindig ilyen felső légúti kezelés alatt állok.
8: Hát, mint ahogy az ország háromnegyede körülbelül szerintem mostanában. Na, de ne is ebbe menjünk bele, mert arra is van egy külön műsorunk, az egészség, amiben ilyen témákkal is foglalkozunk.
9: Majd eljövök ilyen panaszkodó paciensnek.
8: Jó, tényleg, lehet, hogy ezt majd megbeszéljük. Na, viszont beszéljünk inkább arról, hogy Cegléd, mint olyan. Gondolom ismerős ez a szó számodra.
9: Igen.
8: Igen. Szóval Ceglédről, és ugye most voltak a május 1-jéhez kötődő különféle rendezvények, ünnepségek, és a Településfejlesztési Szövetség ott is megmutatta magát. Milyen módon?
9: Ez volt az első alkalom, hogy pavilonnal a Településfejlesztési Szövetségi Kültérre települt. Ki, tudod, korábban mindenféle szakmai rendezvényeket,
8: úgy,
9: vagy igen. Fiataloknak szóló, vagy fiatalokról szóló rendezvényeket városfejlesztés kapcsán tartottunk, és mikrofon, nézőközönség, stb. Most viszont kijöttünk egy teljesen más programmal, ami inkább a szabadidőhöz kapcsolódik. A Városi Majálison Cegléden mi is kint voltunk a Kossuth téren, a Művelődési Aha. Központ jóvoltából, és egy ilyen önkéntes gyerekfoglalkoztatót csináltunk ott.
8: Hát az nem úgy, mert csak hogy kitaláljuk meg, felállítunk egy pavilont, hát itt azért át kellett ezt gondolni előtte, ugye?
9: Így van, és nem akartunk egyszerre túl nagyot fogni, úgyhogy kettőfajta dologgal készültünk, az egyik a rajzolás.
8: Igen.
9: Vittünk mindenféle zsírtétát, színes ceruza, stb. A másik pedig különböző kvízek voltak. Aha. Könnyebbek, nehezebbek. És ezt játszhattak gyerekek, felnőttek is.
8: De jó.
9: Az egyik legfontosabb kvíz szerintem az ilyen környezetvédelmi szemlélet formáló kvíz volt. Ez a hogyan tudunk segíteni a városi állatoknak, vagy éppen hol található a Ceglédi Rét nevű természetvédelmi terület. És ezeknek a kvízeknek az a lényege nem az, hogy valaki minden választ eltaláljon, hanem hogy tanuljunk közben.
8: Hogyne.
9: És ezt élvezték a gyerekek, én is meglepődtem, hogy mennyire. De azért én csináltam egy helyismereti kvízt is, egy könnyebbet, meg egy nehezebbet is, egy nehezítettet. És a nehezítettben az tényleg felnőtteknek szólt. Elindultak azért a felnőttek is, ugye a szülők, akik hozták a gyerekeket. De és jó. Hát ezek azért tudnék, hogy tényleg nehéz kérdések voltak. Tehát ez olyan, hogy mindenki tudott tanulni valamit.
8: Igen.
9: És egyébként én is tanultam a városiaktól, akik oda jöttek, mert volt, aki meg azt mondta, és azt tudta, de hogy?
8: Aha.
9: Hogy ott annak idején volt egy kút például.
8: Igen.
9: Építkezésnél, és ez jó, mert így...
8: Ezek fontosak, nagyon.
9: Egymást tanítottuk gyakorlatilag Ceglédre, meg Ceglédről, úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog volt. A gyerekek kaptak kis ajándékot is a részvételére, hogy választhattak, hogy ott akkor műzli szelet, vagy kisüdítő, vagy csoki, ilyenek. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon kedves hangulat.
8: Hát ennek lesz hagyománya majd.
9: Bízunk benne. Most már azt tervezzük, hogy a Városi Gyermeknapon, ami majd május 31-én lesz a Vörösmarty.
8: A Pöttyös Gyermeknap, igen.
9: Így van, ez a hagyományosan most már mondhatni a Vörösmarty téren kerül
8: megrendezésre. Nagyon szép hagyományai vannak már, igen.
9: Rengeteg gyerekjáték lesz, tehát ha csak a tavalyiból indulok ki, akkor nagyon jó program lesz, és mi is szeretnénk egy sátorral kimenni. Most még várjuk, hogy a Művelődési Központ végleges hogy milyen programokat mi szeretne, és mi ahhoz képest szeretnénk valami olyan gyermekfoglalkoztatót csinálni,
8: pluszt jelent azért.
9: Ami nem ütközik mással. És azért itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki játszott velünk, meg azoknak az önkénteseknek is, fiataloknak, idősebbeknek is, akik segítettek. Ott voltak a gyerekekkel, mert hogy ilyenek is vannak. Képzeld, hogy 20 évesek jöttek például.
8: Önkéntesek.
9: 20 évesek is, igen. Foglalkozni a gyerekekkel, segíteni, pakolni. Tök jó.
8: Nagyon jó. Ebben a sorozatban ugye nagyon sokszor beszéltünk mindenféle távoli városokról, akár amerikai városokról, vagy Athénról, vagy mit tudom én, de persze Ceglédről is jó sokat. Most úgy néz ki, hogy az utóbbi időben most nagyon rámegy a fókusz Ceglédre, a számotokra, és talán ez nem véletlen.
9: Nem véletlen, mostanában én is többet foglalkozom Cegléddel. Én szeretem az itteni közösséget, szeretem a várost, és hát a város gondoskodik is arról, hogy mindig legyen valami aktualitás, mert látok valamit az utcán, vagy éppen van egy városi ünnep, amire vagy ki lehet települni, vagy mint például a mai napon is ki lehet menni, meghallgatni a beszédeket. Ezt talán a hallgatók nem tudják, akik ismétlésről hallgatják, de ezt május 8-án vesszük fel.
8: Ezt május 8-án vesszük föl, és hát hogyha visszaugrunk 600 évet az én születésemhez képest, mert én rájöttem egyszer, hogy én mindig tudom, hogy Cegléd hány éves, csak arra kell gondolnom, hogy én hány éves vagyok, és hozzá kell adnom 600-at.
9: De, na, hát akkor ez egy nagyon szerintem sorsszerű dolog.
8: 1364-ben.
9: Ebből kiszámolhatják a hallgatók, hogy Szatyi hány éves.
8: Igen. Hát egy picit ma születésnap nem stimmel, de alig egy hónap eltérés van. Én júniusi vagyok, ez pedig a ceglédi szülinap az május 8-a, ugye, amikor éppen most is beszélgetünk, és azért ez is megérintett titeket, és azt hiszem, hogy azért elgondolkodtatok, hogy ide is be kéne tenni a lábatokat valamilyen szinten.
9: Hát legalábbis érdeklődés szintjén ez mindenképpen jó. Ugye valóban május 8-án tartják a Városalapítók napját hagyományosan. Ezt a Városalapítók szobránál szokták megtenni, ami igen, talán nincs annyira forgalmas helyen, az Ötvös téren van. Három igen, alakot uh-huh, láthatunk ott egyébként. A régi időkből van egy polgár, egy apáca, illetve egy parasztlánynak az alakja.
8: Igen.
9: És ott zajlik.
8: De népszerű hely egyébként, és egy általános találkozó hely is szokott ez lenni a fiataloknak is.
9: Igen. Így van, így van, és azért érdemes visszaemlékezni, hogy elég hosszú már a város történelme, hogy mondjuk felelevenítsünk egy-két olyan dolgot, ami régen történt májusban.
8: És ennek utána néztél egy
9: van, picit. Utána néztem, Cétót Norbert történésznek.
8: Nem ismeretlen az ő neve itt Cegléden.
9: Így van, Sprinterban is szokott előadni, van több könyve is.
8: Igen.
9: Kiadványa, amit akár Cegléd történetéről is készített, és van neki egy ilyen, hogy adatok Cegléd történetéhez, és igen, abban képzeld el, hogy találtam egy olyat,
8: na, mesélj,
9: ami nekem nagyon tetszett, még az 1500-as évekből, gyakorlatilag szinte napra, pontosan 1506. május 7-én keletkezett egy olyan dokumentum, ahol az óbudai Clarissa apátnő dörgedelmesen fogalmaz a ceglédiekkel szemben. Azt tudni kell, hogy a Clarissa apáca rend kapta egy időben, tudott Ceglédet és a környező uradalmat. Hát ilyen hűbér birtokul a királytól. Bökény Annának hívták egyébként akkoriban ezt a Clarissa apáca nőt, aki azt adta írásba, hogy megfontolva, és itt most idézek, a Cegléd városunkban lakó polgároknak azt a hallatlan, gonosz és rossz gyakorlatát, amelyet eddig is tetszésünk ellenére vettek tudomásul, hát ez egy régies szöveg, de az a lényege, hogy ezek az átkozott ceglédiek, itt a Dóbudai Clarissa apácák szerint, az apáca rendre rá sem hederítenek, a parancsaikkal nem törődnek, és sem irántuk, sem pedig bármely megbízottjuk, különösen az udvarbírájuk iránt semmilyen tisztelet nem mutat.
8: Amen.
9: Ráadásul ezek a ceglédiek évente elmulasztották egyébként a bíró és esküt választást, és így hanyagságuk folytán botrányok keletkeztek, a jövedelmek pedig nyilván az apácarend jövedelmei megfogyatkoztak. Úgyhogy dörgedelmesen, itt akkor megint megpróbálta engedelmességre szorítani a ceglédieket, hogy már pedig minden esztendőben tartsák meg ezeket a választásokat, a bíró és esküt választást, engedetlenség esetén pedig büntetésül 50 aranypénzt fizessenek.
8: Ami nem tudjuk, hogy mennyit érne ma mondjuk a bankban, de biztos, hogy jó nagy pénz volt.
9: Így van, így próbálták rászorítani, szóval ezt csak azért hoztam fel, hogy régi történelmi könyvben olvastam, hogy például a Rákóczi szabadságharc idején a külföldi származású főtisztek, hadvezérek mennyire nehezen boldogultak a nyakas alföldi néppel.
8: Úgy,
9: hogy igazából csak a közülük valókat ismerték el. Szóval én szerintem ez a mai napig is igaz Ceglédre, hogy elsősorban a közülük valókat ismerik el, és nem nagyon szeretik, hogyha egy kívülről rájuk erőszakolnak valamit. De azért ez a Ceglédi egy karakán szabadság szerető nép.
8: Igen, igen.
9: Legalábbis én úgy látom a város lakóit.
8: Erre tudom mondani azt a példát, ugye, amit nem egyszer hallottam ide betelepülő emberektől is, hogy ezek a magas kerítések. És ugye a városi tekintélyes részén vannak ezek a régi nagy polgári házak, nagyon magas kerítés, hogy milyen zárkózott emberek ezek a ceglédiek, és én azért, hát lehet, hogy szerencsés helyre pottyantam a rádióba, de az biztos, hogy sok embert megismertem, és azt tapasztaltam, hogy ha ezeken a kerítéseken található nagy kapukon illedelmesen bezörgetünk, akkor beengednek. És szívesen vendégül látnak, nem egy ilyen vendégutáló népség lakik itt, sőt, vagy szó szerint beenged a nagy kapuján keresztül, vagy a rádiókészülékén keresztül enged be a lakásába, és akkor is ott vagyok, és én nekem csupa kellemes tapasztalatom volt ilyen szempontból. Ha illedelmesen közelítesz egy ceglédihez, meg fogja hálálni, egész biztos.
9: Ebben egyetértünk. Itt pusztán arról van szó, hogy szerintem hagyományosan, történelmileg a ceglédiek kényesek az önrendelkezésükre, a szabadságukra.
8: Igen.
9: Ők szeretik saját maguk megszabni az életüknek a rendjét.
8: Igen, igen, és ezzel nincs is semmi baj szerintem.
9: Így van, ez teljesen jó.
8: Ez teljesen rendben van. Az ilyenfajta rendezvényeken is megszándékoztok jelenni egyébként, majd úgy láthatóbban is?
9: Én most látogatóként részt fogok venni mindenképpen, ma délután csak átveszem ezt a most rajtam lévő Ceglédi Kézilabda klub felirató pólót, egy ünnepibb, talán ingbe érdemes oda menni.
8: Bár ez se rossz.
9: Igen, de talán ez inkább a sportcsarnokba való.
8: Igen, igen.
9: Ó. Viszont ha még van 2 percünk,
8: óra indul,
9: akkor azért én láttam még egyéb 1400-as években például ilyen májusi okiratokat, dokumentumokat, és ami feltűnt, hogy ezek a föld és birtokviták, ezek szinte véget nem érő módon újra és újra felelevenedtek. Erről biztos Reznák Erzsébettel is beszéltetek, mert pont májusban keletkezett 2 olyan dokumentum, és nyilván eltérő évben. Az egyikben a vita az volt, hogy itt a Cegléd és Abony között elterülő területeket melyik hűbér úr használhatja, de volt egy olyan dokumentum, és ami pedig arról szólt, hogy annak idején volt egy ilyen cserjés, amit a Cegléd és a nagykőrösi hűbér urasága közösen használtak. De aztán egy idő után különféle jogviszonyváltozások, stb. Új földesúr, ilyesmi. A lényeg, hogy egyszer csak ez a Cegléd és nagykőrös között elterülő, valahol Csemő környéke lehetett ez a cserjés, egyszer csak már inkább a nagykőröst bíró hűbér úr használta, és onnan szépen kizárta a ceglédi hűbéresnek az embereit, és hát elpanaszolták, hogy ennek végül is semmiféle jogalapja nincsen, hát miért nem engedi be őket oda, úgyhogy ezek a határvillongások itt az alföldi városok körül, ezek azért megvoltak.
8: Meg. Hát villongások adódnak időnként, de hál' Istennek azért az együttműködés is elég jól működik szerintem itt Cegléd és környéke. Voltak viták, még én is emlékszem az elmúlt 30 évből ilyenekre, hogy voltak viták települések között, de igazából ezek mint ahogy elsimulgattak volna szépen, és egyre jobban együtt tud működni ez a csapat, ez a 14 számú választókerület itt ugye Délpest vármegyében, és ez egy biztató jel mindenképpen, meg az is, hogy a Településfejlesztési Szövetség is egyre több figyelmet fordít erre a részre, erre a területre, akár konkrétan Cegléd városára is, és nagyon remélem, hogy sokat tudtok dobni majd rajta, és jó ötletekkel tudtok jönni, mert ugye ismerni kell ahhoz egy-egy várost, egy-egy területet, hogy ahhoz kapcsolódó jó ötletekkel is elő tudjatok állni.
9: Ezt nagyon szépen mondtad, és hát zárszóként majd mindenkit várunk a Városi Gyermeknapra, ingyenes foglalkoztatóval kell települünk majd ki megint.
8: No, hát akkor ott is lehet veletek találkozni. Szebeni Dávid, köszönöm szépen, ez volt a Fejlesztés terhe mellett 126. része, és akkor majd, hát még gyereknap előtt még lesz egy részünk.
9: Feltétlenül szeretnék jönni, igen.
8: Jó, és akkor megbeszéljük majd a részleteket.
9: Rendben.
8: Okay. Köszönöm, Dávid.
9: Én is köszönöm. Rádió. 92.5.

0: most a friss információk jönnek, kedves hallgatók, utána folytatjuk majd a jó reggel Ceglédet a kiváló közös ismerősökkel. Tartsanak velem!
1: Hideg a Ceglédrádióban!
2: Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Megkezdődtek a miniszterjelölti meghallgatások. Evakuálják a turistákat a Hanta vírussal érintett óceánjáróról. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéral vagyok. Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. Orbán Anita leendő külügyminiszter három különböző bizottság előtt is megjelenik. A Tisza kormány belügyminisztere Posfai Gábor, igazságügyminisztere Görög Márta, közlekedési és beruházási minisztere pedig Vitézi Dávid lesz. Az agrár és élelmiszergazdaságért Bóna Szabolcs, az egészségügyért Hegedűs Zsolt felel, a miniszterelnökséget vezető miniszter Ruf Bálint lesz. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküdtehet. A Tisza kormány minden támogatást megfogadni a külhoni magyarságnak. Erről tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A határon túl és diaszporában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni. A leendő miniszter Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szervezetőit a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amelyek alapjaiban rombolták a jogállamiságot, és megkérdőjelezték az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán Pekingbe érkezik az amerikai elnök. Donald Trump és a kínai vezető a kölcsönös vámintézkedések és exportkorlátozások miatt megromlott kétoldalú kapcsolatok javításáról egyeztet. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött Hondius óceánjáró egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A luxushajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére. Az evakuálás és a turisták hazaszállítása ma befejeződik. A fertőzésben 3-an haltak meg, és eddig 7 ember megbetegedését igazolták.
1: Az időjárásról.
2: Felhős időben lett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országról elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Holnap országszerte esni fog az eső, és akár 5-10 fokkal hűvösebb is lehet a mainál.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, este 6-ig éleszek a műsorvezető, utána Szatmári Gábor jön, ha minden igaz, utána pedig Vörös Nándi, most meg a reklámok, zenék és programajánló, füleljenek rám ezért is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő, 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó. Utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélységvándor a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a hírek után jön sportos egy óra hosszánk Szabó Kristóf műsorvezetésével. Én erre a bizonyos 60 percre elköszönök, de 11 óra után találkozunk. Addig is, visz, hall!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Zivatarokra figyelmeztetnek a

0: gazdasági meghallgatásán. Kapitány István szerint a gazdaság beindításának kulcsa a befektetői bizalom. Közölte, kiszámítható szabályokra, átlátható támogatásokra és tisztességes versenyre van szükség. Emellett zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben. Az energia területén célzott energiahatékonysági programok megvalósítását és átlátható nukleáris stratégiát ígért, és közölte, hogy felül kell vizsgálni a Paks 2 szerződéseit. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A Tiszapárt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Az a feladatuk, hogy visszaszerezzék egyebek mellett a korrupció miatt elveszített bizalmat, és teljesítsék a szükséges feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó pénzek előtt. Elhagyta Magyarországot Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyminiszter, akit hazájában számos bűncselekménnyel, köztük hűtlenkezeléssel és közpénzekkel visszaélésekkel gyanúsítanak. A lengyel politikust, akit az előző magyar kormány politikai menedékjogban részesített, egy amerikai repülőtéren fényképezték le vasárnap. A hírek szerint elhagyhatta Magyarországot Marcin Romanovski, volt lengyel igazságügyi miniszter helyettes is, aki ellen szintén körözést adtak ki Lengyelországban közpénzhűtlen kezelése és okirathamisítás miatt. A politikus szintén menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Azt még nem tudni, hogy ő hova távozott Magyarországról. A keleti pályaudvar környékén üzletelő drogdílerekre csapott le a rendőrség. A terjesztők fényes nappal az aluljáróban és a buszokon is árulták a Kristály néven ismert kábítószert. A három drogkereskedőn lakossági bejelentés után ütöttek rajta a nyomozók.
1: Az időjárásról.
0: Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Holnap országszerte esni fog az eső, és akár 5-10 fokkal hűvösebb lehet a mainál.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Üdvözlöm az FM92-t, hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal, ahogy már megszokhatták a ceglédi hírek mellett, szó esik majd a sportvilág komolyabb eseményeiről. Tartsanak velem!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákba macska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyerek nap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak.

Becsés, Cegléd, 1-0. Kecskemét József vezető edző értékelése. Először is gratulálunk a becsésiek teljesen megérdemelt bajnoki címéhez. 2 év alatt eljutottunk oda, csupa ceglédi legénnyel a csapatban, hogy közelebb állunk a győzelemhez idegenben, mint a bajnok csapat. Nyilván ebben benne van az is, hogy ők játszottak egy sima meccset szerdán. Fegyelmezetten, racionálisan fociztunk, a kapusunknak nem volt védenivalója, de a rutin legyőzött minket. A mérkőzés végi vétlen ütközésnél megsérülő hazai kapusnak és a mi oldal Tibinknek mielőbbi felépülést kívánok. FM 92.5 Cegléd Rádió.

Hétforduló óta veretlen a ceglédi KKSE felnőtt csapata. Az NB1 B28. Fordulójában Mezőkövesden is nyerni tudott a Cegléd, így Zsinórban 7. győzelmét húzta be a sárga-kék csapat. Hullámzó volt a játék, a 14. percben már 6 gól volt a Cegléd előnye, de a félidőre felzárkóztak a hazaiak, sőt a második játékrész 15. percében vezettek is. Ezután még váltani tudott a Cegléd, és a lefújásig folyamatosan növelték az előnyüket. Mezőkövesd, Cegléd, 25-32. Tóth Norbert szavai a mérkőzés után. Egy nagyon nehéz mérkőzés volt. Az első fél időben jól kezdtünk, de a végére visszaengedtük a Mezőkövesdet, aki foggal körömmel küzdött. A második fél időben volt egy minimális holdpont, ahol át is vették a vezetést. Büszke vagyok a csapatomra, és arra az egységre, amivel fordítani tudtunk, és behúztuk a két bajnoki pontot. Cegléd Rádió FM 92.

Újabb Ceglédi győzelemmel folytatódott az U15-ös bajnokság alsóházi rájátszása. A Ceglédi KKS-a a Tiszaföldvári sportcsarnokban megrendezett fordulóban előbb a Mizsét, majd a Szolnokot győzte le. Mizse KC Cegléd 22-29, valamint Szolnok Cegléd 25-43. Majoros László így értékelte a mérkőzést. Mind a két meccsről elmondható, hogy sajnos nem játszottunk jól, sok technikai hibával és rossz döntésekkel tűzdelve. Azonban voltak jó megmozdulások, így mindkét meccset be tudtuk húzni.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.

0: Javában zajlik a Giro d'Italia, amely idén Bulgáriából indul, és az első három szakasz ott is zajlik. Már a pénteki sprint sem maradt el bukás nélkül, ott Caden Groves és Dylan Groenewegen sérült, szombaton a mezőny egy harmada érintett volt egy illetmenetes bukásban, amely horrorisztikus látványt szolgáltatott a nézőknek. Az igazán nagy veszteség Jannettiék számára mégis Jay Vine és Adam Yates, előbbi súlyos csigolya sérülést szenvedett és feladta a Giro-t, míg utóbbi 12 perc körüli hátrányban érkezett meg. Ez azért is probléma, mert a verseny előtt nem sokkal Joao Almeida, aki a csapat kapitánya lett volna, sajnálatos módon lemondta az indulást. A szakasz maga nem várt izgalmakat hozott, Burgászból indult, és a Veliko Tarnovai finish sokáig úgy nézett ki, hogy a főmezőnyből az utolsó hegyen ellépő hármas, név szerint Panetfelt, Pellizzari és Vingegaard harca lesz ez, ám az üldözők mindvégig hittek a sikerben. Ennek eredményeképpen egy kisebb csoport sprintelhetett a győzelemért, Christian Scaroni pedig pompás felvezetést adott Guillermo Tomás Silvának, aki élt a lehetőséggel. Florian Stork előtt ért elsőként a célba az uruguayi, aki az első Grand Tour győztes nemzetéből.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

az El Clásicon lehet bajnok a Barcelona. Amennyiben nem kap ki a katalán brigád a királyiaktól, úgy ők lesznek a 2025-26-os spanyol bajnokság bajnokai. Ez a szezon mégsem makulátlan. A tavalyi BL elődöntős szereplést nem tudta Hansi Flick gárdája megismételni, mi több, sokan a végső esélyesként tekintettek a Barszára. A szurkolók azonban egy némi elégtételt vehetnek, ha csapatuk pont a Real ellen szerzi meg a bajnoki címet, ráadásul otthon.

A Cegléd Rádió sport híreit hallották. Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották. Hallgassanak bennünket legközelebb is. Viszont hallásra. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
2: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
3: Tejfölös karfiolleves, A menü csikostokány bulgurral, B menü csirkemell párizsiasan karottás rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
2: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
3: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
2: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
3: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info

0: szolgáltatásra, tiszta és ellenőrizhető közbeszerzésekre van szükség, valamint arra, hogy a korrupciós ügyeket ne lehessen elsikálni politikai alapon, továbbá, hogy az uniós források felhasználása átlátható legyen, és a közpénz ne veszítse el közpénz jellegét. Orbán Anita kiemelte, nem küldenek katonákat, fegyvereket az ukrajnai háborúba. A bizottság az ülés végén 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett jóváhagyta Orbán Anita kinevezését a külügyminiszteri posztra. A politikus még 2 bizottsági meghallgatáson vesz részt. Az egészségügy az ország egyik legfontosabb közszolgáltatása, a társadalmi biztonság egyik alapja és a nemzet jövőjébe tett egyik legfontosabb befektetés. Fogalmazott a Tisza kormány egészségügyi miniszterjelöltje az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága előtti meghallgatásán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy fejlesztése a Tisza kormány számára központi kérdés. Hozzátette, meggyőződésük, hogy a területet végre valódi prioritásként kell kezelnie a kormánynak. Az agrárium stratégiai kérdés, hiszen csak nem 10 millió ember élelmiszerbiztonságát érinti Magyarországon. Erről beszélt parlamenti bizottsági meghallgatásán Bóna Szabolcs. Az agrár és élelmiszergazdasági miniszter jelölt szerint az ágazatnak egyszerre kell választ adnia a klímaváltozás, a gazdasági átalakulás és a munkaerőpiaci kihívások problémáira. Úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban sokszor hiányzott az őszinte szakmai párbeszéd és a társadalmi vita. Tárkányi Zsolt, Debrecen Tiszás országgyűlési képviselője lesz a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Vitézi Dávid, a miniszteri poszt várományosa. A leendő tárcavezető a közösségi oldalán elmondta, Tárkányi Zsolt képviseli majd a közlekedéssel, építészettel, beruházással kapcsolatos ügyeket az országgyűlésben. A két politikus több mint 10 éve ismeri egymást. Tárkányi Zsolt újságíróként gyakran kérdezte a korábbi közlekedési államtitkárt. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A khingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások.
1: Az időjárásról.
0: Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, viharos széllel. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon 2 szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása 2 szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz mínusz kettőt azonnal folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok, elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli visszakról, mert hogy ott én

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, ingyenes buszjáratok a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-95-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd.

0: gazdagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Közben önmagaddal is törődj, ez a mai nap vezér gondolata, a mondat a mottoja, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kas, ha nem figyelsz elég jó oda ma magadra, akkor könnyen előfordulhat, hogy elszakad benned a célna, főleg, ha valaki a környezetedben nem viselkedik megfelelően, vagy valami olyat tesz, amivel neked is kárt okozhat. Ha nem akarsz haragot, tűrtőztesd magadat, persze ez nem azt jelenti, hogy szó nélkül annyiban kellene hagynod bármit. Bika, ha amiatt aggódsz, hogy a közeljövő terveiből valami már soha nem valósul meg, akkor tévedsz. Talán nem minden pontosan úgy és akkora, ahogyan eltervezted, de minden a helyére kerül előbb vagy utóbb. Ma például felkínál számodra az élet egy lelki kapaszkodót, melyet arra használhatsz, hogy nem erülj el a rossz kedv tengerében, használd ki. Ikrek, ma erős lehet benned az intuíció, melynek talán jó hasznát is veszed egy döntési helyzetben, melyben ki kell találnod, hogy valakinek mi lenne a szíve vágya. Talán egy ajándékválasztása az, amit dilemma elé állít, de az szinte biztos, hogy a dolognak fontos elme lesz a meglepetés. Rák, ma óvakodj a túlzásoktól az életed minden területén. Igyekezz mértéket tartani az evés és az ivás, de az érzelmek terén is. Különösen egy olyan helyzetben, mint amiben most vagy, ugyanis könnyű átesni a ló túloldalára, és annak minden esetben megbánás a vége. Oroszlán, ma komoly erőfeszítésedbe telhet, hogy megőrizd a lelki nyugalmadat egy helyzetben, melyet egy a környezetedben élő viselkedése okoz. Védj hát egy nagy levegőt és légy bármennyire is feszült, hagyd ezt most szó nélkül. Lehet, hogy még egy jó darabig egymás közelében lesznek, tartson ki a jó viszony, amíg csak lehetséges. Szűz, lehet, hogy ma átmenetileg megrendül a hited valamiben vagy valakiben, és úgy érzed, már soha nem tudsz azokra a dolgokra vagy az illetőre ugyanúgy tekinteni, mint az előtt. Ne ragadtasd el magad, olyan nincs, hogy soha. A pillanat hevében az adott helyzetben gondolhatunk valamit véglegesnek, de az idő sok mindent megváltoztathat utólag. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléd.

0: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, lehet, hogy azt gondolod, hogy az életed nem éppen a legjobb, és azt érzed, hogy legszívesebben elszöknél valahová, de ha tiszta fejjel végig gondolod a helyzetet, az egyáltalán nem olyan kilátástalan, mint amilyennek egy-egy negatív pillanatodban látod. Vannak ugyanis az életedben olyan elemek, melyek miatt igazán áldottnak érezheted magadat. Készíts egy listát most ezekről és használt kapaszkodónak. Skorpió, ma lehet, hogy valaki olyat tesz vagy mond a környezetedben, amely esetben úgy érzed, itt a fal, ternél tovább nem vagy képes eltűrni a viselkedését, de talán nem kellene törődnöd vele. Gondolatban arrébb kellene helyezned azt a falat, hadd menjen az illető még messzebb, messze oda, ahonnan már nem is hallod a hangját. Nyilas, ha azt érzed, hogy az életed valamely eleme kiegyensúlyozatlan számodra, a megoldást a leggyakrabban az aktivitás, a testmozgás adja meg. Eközben az agyad ugyanis megtalálja a megoldást minden problémára, legyen az magánéleti vagy a munkáddal kapcsolatos. Fest bele magadat, hát ma, és meglátod, estére már egy egészen más perspektíva áll előtted. Bak, lehetőleg többször te is élvezed, hogy mások érdekében cselekszel, de ma eljöhet a nap, amikor egy kicsit eleged lesz abból, hogy mindig figyelembe vegyél valamit, ami nem a te érdeked. Legyen hát ez a nap, ami tényleg csak is rólad szól. Törődj most egy kicsit önmagaddal. Pihenj, ha jól esik, olvas, mozog, vagy éppen ne tegyél semmit, ha ahhoz van kedved. Vízöntő. Lehet, hogy az elmúlt időszakban kicsit túlzásba vitted a másokkal való kommunikációt, és már szinte fáj a szemed a sok elolvasott hírtől, üzenettől, levéltől. Mi lenne, ha csak majd kis időre kiúznád a dugót, és nem vennél tudomást a körülötted zajló eseményekről. Egy pár óra csak önmagaddal, a gondolataiddal meditálj, lazíts, és tisztíts ki az agyadat. És végül halak. Olyan az agyad, mint egy szívacs, és minden információt magába gyűjt, igyekszik feldolgozni. Nagyon valószínű azonban, hogy ennek a sok mindennek csak egy része olyan, melyen valóban érdemes foglalkoznod. A kérdés az, hogy ki és milyen alapon válogatja szét. Végezz előszűrést te. Légy eleve gyanakvó például, ha valami túlságosan nagy szenzációt sejtett. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707. Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Kezdjük dalokkal, előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden markáns hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hideg front mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcs hőmérséklet, délkeleten mérhetjük a magasabb értéket. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt helyenként élénk lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpok alján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséket lesz a légmozgás. Hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: a délelőttnek vége, a délután mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Hamarosan játszom a Black Eyed Peas felvételét, 2005-ből szól majd a Reboot, maradjanak velem, jó rádiószást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.

0: mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
1: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
2: Goldie Geri vagyok, a rep.
3: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldie Geri, fellépnek a Langaléta Garabanciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a pusztabusszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Folytatódnak a miniszterjelölti meghallgatások. Nem támogatják a volt német kancellár közvetítő szerepét az ukrajnai háborúban. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Az agrárium és az élelmiszeripar stratégiai kérdés, mert 9,5 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg, mondta bizottsági meghallgatásán Bóna Szabolcs. A leendő agrár és élelmiszergazdasági miniszter kiemelte, az éghajlati kihívások mellett a legsürgetőbb a gazdatársadalom nemzedékváltásának segítése. A feldolgozóiparban is kiemelendő az utánpótlás és a szakképzés minősége. Hozzátette, a költségvetés ismeretében lehet dönteni a zöldség gyümölcs áfájának csökkentéséről. A bizottság hét igennel, két tartózkodás mellett megszavazta a szakember miniszteri kinevezését. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Gajdos László közölte, hogy szeptemberben alakul meg az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók folyamatos szakmai alapú ellenőrzése, valamint a vizek és a levegő minőségének vizsgálata is. Jelentős országépítési feladat vár a minisztériumra, de a munkát szembesítéssel, igazságtétellel kell kezdeni, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt az Országgyűlés Közlekedési és Beruházási Bizottságának ülésén kinevezés előtti meghallgatásán. Elmondta, hogy megvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal és a Mohácsi híd ügyét, vagy éppen a MÁV vasúti járműjavító cégeinek csődközeli állapotát, valamint az autópálya koncesziós szerződéseket. Ezen túlmenően rendkívül fontos és sürgős feladat az uniós pénzek felszabadítása, és a vasútrombolás korát lezárva vissza kell állítani hazánk vasút és közútfejlesztési képességét. Kiemelte a közlekedés biztonságjavítását és a KRESZ átalakításának fontosságát. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrásra támaszkodna a jövőben, és megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdaság és energetikai miniszterjelölt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Kapitány István arról is beszélt, hogy megkezdték a tárgyalásokat a több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról. Elutasította az Európai Unió külügyi főképviselője azt az orosz javaslatot, hogy Gerhard Schröder közvetítsen az ukrajnai háború ügyében. Kaja Kallas úgy fogalmazott, az egykori német kancellár korábban orosz állami vállalatok lobbistájaként dolgozott.
4: Az időjárásról.
5: Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, viharos széllel. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetés érvényes. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
4: Közlekedési információ.
6: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer

0: között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az ebédhez. A plusz mínusz kettőt azonnal folytatjuk dalokkal, a Szegédiek kedvenceivel, hamarosan pedig a mai nappal, azaz május 11-ével foglalkozok. Tartsanak velem.
0: Szegéd Rádió. FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A gyógyírgyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika gyógyírgyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén, a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Cegléd Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz is regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: Kedves hallgatók, május 11-e van, a mai napon a Ferencek ünnepe lehetnek, de hallgataink köszönhetik Fülöp, Isidor, Jakab és Guido nevű ismerőseiket is. A Ferenc francia latin eredetű név, az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, mert ugye azért kapott, mert édesanyja francia származású volt. Jelentése? Francia. Boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Folytatjuk dallal, hamarosan pedig születésnapos zenészekkel zenei évfordulókkal foglalkozok. Tartsanak velem!
1: FM 92 ősz.

0: kedves hallgatók, azonnal folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal itt a 92-tön. 60 éves a mai napon Christoph Doom Schneider, német zenész, a Rammstein zenekar dobosa. 1941-ben született Eric Burdon, angol énekes, az Animals tagja, és 45 évvel ezelőtt hunyt el Bob Marley, jamaikai énekes, gitáros, dalszerző és emberi jogi aktivista, minden idők legismertebb reggae zenésze. Ő tette világhírűvé a reggae zenét, dalainak ugyan vannak politikai tartalmú része is, de főként azt öntötte dalba, amit látott, gondolt. Zenéjén keresztül elősegítette a rastafarianizmus világméretű elterjedését. Természetesen őt hallgatjuk a folytatásban, itt a 92-től.
1: Zenét Rádió.

0: meg kell említenünk, kedves hallgatók, 1983-ban látta meg a napvilágot Holly Valance lánykori nevén Holly Rachel Vukadinovic, ismertebb nevén, ugye, ahogy mondtam, Holly Valance, ausztrál színésznő és énekesnő, édesapja szerb bevándorló, még édesanyja angol, legismertebb dala ugye a 2002-ben megjelent Kiss Kiss mely Tarkan Shimarik című dalának feldolgozása. Epizód szereplőként egyébként feltűnt a Miami helyszínelőkben, a Törtetőtők és a Szőkész című sorozatban, szóval még lehetne sorolni, nem csak énekesként működött tehát, hanem színészként is. A lényeg, hogy ma ünnepel. 1983-ban látta meg a napvilágot, természetesen őt hallgatjuk a folytatásban itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
10: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
11: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, ingyenes buszjáratok a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: hamarosan folytatjuk dalokkal, előtt azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden markáns hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hideg front mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, délkeleten mérhetjük a magasabb értéket. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szélmérséklet helyenként élénk lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpok alján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséket lesz a légmozgás. Hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Cegléd.

0: innen indul a mai plusz-minusz 2 utolsó 60 perce. Hírek után azonnal játszom Calvin Harris kitűnő felvételét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Folytatódnak a miniszterjelölti meghallgatások. Jótékonysági gála estet rendez a Víg Színház. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Reggel óta tart a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma és holnap összesen 16 jelöltet hallgatnak meg. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt emberséges hang nem lesz. A hivatalos oldal közérthetően kíván beszámolni a kabinet döntéseiről és a mindennapokat érintő intézkedésekről. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca, fontos a jövőben csak annyi feladatot végezni, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszterjelölt a parlamenti meghallgatásán. Pósfai Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok az elmúlt években nem voltak pártpolitikailag semlegesek, ami rongálta a közbizalmat és biztonsági kockázatnak tette ki az országot. Hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. A honvédelem nemzeti ügy, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Úgy fogalmazott, a Tisza a béke

0: kormánya nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sorkötelezettséget. A nemzeti választási rendszer módosítását és a nemzetiségi oktatás megerősítését ígérte Tarr Zoltán parlamenti meghallgatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa elmondta, a kormány célja, hogy a nemzetiségi közösségekkel együttműködve alakítsák át a választási szabályokat, és megakadályozzák a külső politikai befolyást a nemzetiségi képviseletben. Tarr Zoltán azt is hangsúlyozta, támogatják a nemzetiségek által fenntartott oktatási intézményeket, és visszaadnák az intézmények autonómiáját. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Vígszínházban. A cél a nehéz helyzetbe került, egészségi okokból rászoruló színházi háttér dolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csak nem 100 fellépő közreműködő csatlakozott. A művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést.
1: Az időjárásról.
0: A felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok és viharos széllel. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ez itt a Plusz-minusz 2 utolsó 60 perce, ahol is a zenéké a főszerep, úgyhogy már is indítom a következőt. Meg persze jönnek azért majd a fontos hasznos infók, programajánló, és szólok majd az időjárásról is.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha laminált padló, akkor Diego. Ha függöny, akkor Diego. Ha PVC padló, akkor Diego. Ha szőnyeg, akkor is Diego. Cegléd, Várkonyi István utca 37. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiam piknik természetesen művész címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli őszművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a Ceglédi Táncegyüttes és a Rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfai sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között Rock Suli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd-város önkormányzata. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Fia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal, előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden markáns hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hideg front mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, délkeleten mérhetjük a magasabb értéket. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt helyenként élénk lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpok alján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséket lesz a légmozgás, hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: maradjanak velem, jó rádiózás kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
3: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
8: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
9: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása. Megújul a kormányzati kommunikáció. Szeles esős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Reggel óta tart a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma és holnap összesen 16 jelöltet hallgatnak meg. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezen túl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt, emberséges hang nem lesz. A hivatalos oldal közérthetően kíván beszámolni a kabinet döntéseiről és a mindennapokat érintő intézkedésekről. A honvédelem nemzeti ügy, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Úgy fogalmazott, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sorkötelezettséget. Jelentős országépítési feladat vár a minisztériumra, jelentette

0: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa elmondta, a kormány célja, hogy a nemzetiségi közösségekkel együttműködve alakítsák át a választási szabályokat, és megakadályozzák a külső politikai befolyást a nemzetiségi képviseletben. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a színházi dolgozók szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került, egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést.
1: Az időjárásról.
0: Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, hogy mi a beszélgetés témája, ami hamarosan következik, nem sokára kiderül, tartsanak velem!
1: Szegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kisállateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetés következik itt a 92-től, hogy mi a téma, mindjárt kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Szeglét Rádió. Szeglét Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben tehát Bíró György falugazdásszal fogunk beszélgetni, és hát azt hiszem, hogy lesz miről, hiszen a mezőgazdasági ócskán a témát egyéb iránt, hogy azt nem mondjam, nem csak itt Magyarországon, hanem a világban nagyon sokfelé, de mi természetesen a magyarországi és különösen a Szeglét környéki mezőgazdaság helyzetére leszünk kíváncsiak. Most telefonon tudunk beszélgetni Bíró Györggyel, akit nagy szeretettel köszöntök innen a Szeglét Rádió stúdiójából. Szervusz Gyuri!
3: Szervusz Gábor, köszöntöm a tisztelt hallgatókat!
2: Hát igen, ugye legutóbb télen beszélgettünk, és egészen meg voltunk elégedve a téllel, mert ezen a télen legalább tényleg esett hó, és úgy tűnt, hogy a fagyos napok száma, ami ugyebár a különféle kártevők írtásában fontos szerepet játszik, az is elégnek tűnt. Már akkor is már beszéltünk róla, hogy még egy ilyen hullám még jó esett volna ugye a tél végén. Ez elmaradt, most viszont már hát eléggé rémisztő híreket hallani a mezőgazdaság házatájáról. Mennyire igazak ezek a hírek, és mennyire kell ezeket komolyan venni?
3: Hát az a szomorú, hogy tényleg komolyan kell venni. Ugye, hogy visszatérve, hogy elkezdted itt a mondatodat, tényleg szóval sok témát az a mezőgazdaságban, nincs két egyforma év.
2: Bizony.
3: Főleg itt a növénytermesztés szempontjából, tehát minden évben másról tudunk beszélgetni. És hát valóban úgy van, hogy a télen még bizakodtunk, tehát úgy nézett ki, hogy nagy reményekkel indultunk neki a tavasznak, aztán az időjárás megmutatta, hogy majd ő eldönti, hogy nem mondjuk meg, hogy milyen időt várunk, hanem majd ő megmutatja, hogy jó lesz vagy rossz lesz. Most egyelőre katasztrofális a helyzet. Tehát úgy vagyunk, hogyha az elkövetkező pár napban, most mondjuk holnap után az eső, az a pár milliméter eső legalább, amit ígérnek, nem jön le.
2: Igen.
3: Akkor az a repcének, meg az őszi kalászosoknak a termés kilátásait az most már drasztikusan csökkenteni fogja. Tehát annyira száraz a talaj, ugye meleg is volt, kikalászoltak, legalábbis nagy része a kalászosoknak ki van kalászolva, ugye a repce már úgy is, nem Szeglét környékén a repcét most már abba hagyják a gazdák, most már teljesen, mert évek óta nincs jó termés rajta, de ott is látszott folyamatosan ez a száraz, melegebb tavasz, ugye nem hozott megfelelő odahajtásokat, tehát kevés a termés. Kalászosoknál meg ugye elkezd vitte, most már kidobta a kalász, lassan virágzásnak indul, és hát ugye ott is a kötni fog a termés, csak hogy mekkorák lesznek a kalászok, mekkorák lesznek a szemek bennük, tehát ez nagyon negatívan fogja befolyásolni a termés mennyiségét. Mondom, most még egy 3-5 mm eső is egy hétig segíten, aztán utána addig reménykedünk, hogy hát változik az időjárás. Ennyit tudok. Tehát ugye itt vagyunk, a napraforgó kukorica, ami a fő kapás növényünk, ugye azok még ilyenkor bírják, tehát az a minimális nedvesség, hát, az a csírázás az, ami kellett volt a talajban, tehát kikeltek, még most úgy jól is néznek ki. Hát ott még van egy szűk hónapjuk, hogy történjen valami, inkább 2-3 hetük, de a kalászosoknak az utolsó pillanatban vagyunk tényleg. Tehát
2: igen.
3: Ha egy hetet késik az eső, akkor már hiába jön.
2: És ugye az esőről beszélünk itt, de ugye a fagyok is nagyon komoly károkat okoztak, akár a gyümölcsösökben, szőlőkben is. Erről is hallhattunk országos hírekből is, és hát még ennek sincs vége, ennek a szezonnak, tehát még mindig jósoltak a meteorológusok a következő időszakra esetleges fagyos éjszakákat, amik már nem biztos, hogy jót tennének most.
3: Hát már esetet jót, tehát ugye az a tragédia, hogy ugye most már évek volt, tehát most már nem is tudom, 10 éve, vagy 5-10 éve biztosan, ugye egészen korán kitavaszodik, ugye hát lehet látni, éppen útka hallottam valami műsor, hogy az orgona régen, hogy anyák napjára virágzott, most már április elején virágzik. Ballagásra nem tudnak a gyerekek virágot vinni, díszíteni a termet.
2: Hát régen egyébként egy gimnázium épületének szolgálati lakásában laktunk, pedagógus szüleim vannak, egy jó darabig gyerekkoromban, és hát az teljesen természetes volt, hogy ballagásra a diákok orgonával díszítették föl a gimnáziumot, és hát erre most már esélyük sincsen.
3: Nincs már esélye. Na ugyanez van a gyümölcsfáknak is, és sokkal korábban virágoznak. Viszont a fagyok ugyanúgy megjönnek.
2: Azok megjönnek.
3: Menetrendszerűen, mint ahogy régen is jöttek. Tehát ez viszont nem, az nem szűnt meg. Sőt, hát most egy egész komoly fagy volt esélyére, amit már senki nem várt, úgyhogy drasztikus problémákat tudott okozni. Szeglét környékén még talán nem is annyira, inkább tőlünk délre. Tehát
2: igen, Kecskemét környéken. Igen, igen.
3: Kecskemét környéken, meg ott a Kiskunságban, a homokhártyában, ott nagyobb a kisugárzás, biztosan sokkal idegebb is volt éjszaka. De az itt is tevéző környéken, a szőlőkön, gyümölcsfákon. Hát ugye Hát éppen beszélgettük, hogy sajnos már ide inkább eltűnnek az ültetvények taglét környékéről, talán még szőlő van, és gyümölcsben most már ide kevesebb, úgyhogy azért nincs akkora tízhangja ennek a fajtnak. A szőlők azért kicsit magasabb területen vannak, ott nagy része megúszta, hát gyümölcsök meg már annyira rossz öregek, hogy nem nagyon foglalkoznak a tulajdonosok vele, de bizony megfagyott, és hát lehetett látni, én is nézegettem, hát, hogy én inkább a szántóföldeken, de hát egy-egy tanyában bemenve láttam, a diófa levelei megfagytak, ha volt az udvarban szőlő, az is azért úgy lehetett látni rajta a hatását. Úgyhogy volt, és nagyon komoly fagykár van. Hát sajnos ez van, ugye most nem tudjuk, hát reméljük, hogy ekkora már nem lesz, ugye még mindig mondja, tehát gyakorlatilag még egy hétig bármikor, bármi történhet, talán most már ennyire hideg nem lesz.
2: Igen. Hát ugye már nem egyszer beszéltünk róla az elmúlt években is, hogy bizonyos fajta váltásokra lehet, hogy szükség lesz, és lehet, hogy a klíma átalakulásával újabb fajtákat kell behozni, amik jobban alkalmazkodnak majd ahhoz a klímához, ami akkorra kialakul. Hát nem tudom, hogy ennek van jövője? El lehet ezen gondolkodni? Hát most azért ne zúzmót termeljünk itt, ami kibírja a fagyokat is, ugye?
3: Az a baj, hogy azok a meleget nem fogja bírni. Ott meg kell nézni, tehát amik hűvösebb klímát kedvelő növényeink, ugye Pest megye valamikor a bogyósgyümölcs termesztésnek a centruma volt Magyarországon, szinte már nincs. Tehát gyakorlatilag nullára csökkentek az ültetvények, ott ugye valamikor ott fönn éjszakon Kemence, természetbaráti környékén, hogy ott
2: a Börzsöny környékén.
3: Márna, Börzsöny, bizony Börzsönybe. Alig-alig van már egy-két ültetvény. Ez a száraz, meleg időjárás teljesen oda tett a kultúráknak. Gyakorlatilag abba hagyták a gazdák. Sok oka van, munkaerő, egyéb izélyt, de főleg maga a klíma, hogy ezt nem terem a növény.
2: Igen.
3: Egy fagyos éjszak az nem elég, az azért kevés. Tehát itt inkább az, ahogy te mondod, hogy olyan fajtákat kellene keresni, kinemesíteni, amik tolerálják ezeket az erősebb hajnali, vagy egy-egy ilyen erősebb hajnali fagyot.
2: Igen,
3: mert
2: az a feneség benne, ugye, hogy tulajdonképpen lehet, hogy csak egy-két óra hosszáig van fagy, de egy egész éves munkát tönkre tud tenni ezáltal.
3: Pontosan, tehát itt gyakorlatilag egy éves munkát, és utána ugyanúgy csinálnod kell mindent.
2: Bizony.
3: Tehát gyakorlatilag az előző év és ugyanúgy jó annak a termését, mint lehoztuk, de itt ugyanúgy meg kell mindent csinálni, a permetezéseket, a talajmunkákat, az ápolásunkat, mindent el kell végeznünk, és gyakorlatilag semmiét csináljuk abban az évben.
2: És ezt már látja a gazda ilyenkor, persze.
3: Persze, ilyenkor már jól tudja, hogy ez ennek vége is. Ha meg elhanyagolja, nem csinálja, akkor az a következő évek terméseinek a rovására fog menni.
2: Hát ezt nevezik ördögi körnek, ugye? Mondhatni akár.
3: Igen. Tehát ez mondjuk az egyszer belefér, csak most már a rendszeres lett, és ez azért annyira nem... Nem szívdegyű. Hát jó, persze itt az árak, mondom, munkaerő, mindenféle dolog miatt, de ez is közrejátszik, ez az időjárás is közrejátszik abban, ugye, hogy Öteglét környékén valamikor Pest megye egyik legnagyobb ültetvénye.
2: Bizony volt, úgy volt, igen.
3: Gyümölcsből, igen. És most már szinte csak a nyomai maradnak, egy-egy kisebb ültetvény van, új telepítésről szinte nem is hallottam, inkább a régi, amit még nem vágtak ki, azok maradtak meg.
2: Igen. Hát ugye mit tehet ilyenkor a gazda? Hát most nyilván egy fél év alatt nem tudja az egész gazdaságát átalakítani, de és ezeket meg se lehet gyógyítani, tehát ez nem olyan, mint ha jön egy betegség, akár a szőlőnél egy peronoszpóra, hogy azt azért le lehet permetezni, és akkor alkalmasint azért bizonyos szinten meggyógyul a növény. Itt hát egy fagyással mit tudsz csinálni? Semmit. Elfagyott, kész.
3: Megelőző védekezés ugye van valameddig ellene,
2: nyilván
3: itt már van valamikor annyira erős a fagy. Az a baj, hogy annyira, tehát egy mínusz egy-két fokig talán lehet védekezni, sőt biztos, hogy lehet védekezni. Utána aztán azok 3-4 fok, tehát amik azért beszoktak következni, sajnos mindig van egy ilyen erősebb hullám, ott már a technika se tudja kivédeni a fagynak a hatását, csökkenteni talán tud valamit, illetve hát azért elég borsos ára van egy ilyen berendezés beszerzésének, vagy ennek a védekezésnek. Hát ugye régen is tudjuk, hogy próbáltak, füstöltek, védekeztek ellene. Tehát ez azért ilyen erős fagyba kevés.
2: Most
3: Öteglét környéken nem volt akkora, tehát lehet, hogy jó, aki csinált ilyet, az megértenek. Meg hát most egy több hektáros ültetvénynél ugye nem tudunk annyit ültetni.
2: Igen. Hát figyelj, ha elmúlnak majd ezek a májusi fagyos szentek is, és utána már azért tényleg kisebb az esély arra, hogy 0 fok alá csökkenjen a hőmérséklet, akkor visszatérünk majd erre a témára, hogy mit sikerült sikerült megmenteni itt a környékbeli gazdáknak, mert azért csak reméljük, hogy valamennyi csak teremni fog, akár a búzából, akár a barackból, teljesen mindegy. Most, de az a lényeg, hogy azért ne maradjanak teljesen hoppon szegény gazdák.
3: Persze, valószínűleg nem fognak, az reméljük, hogy mondom, tehát itt talán nem volt az, hogy akkora a baj, mint ott a homokhátságon. Kár van, termés csökkent, de azért lesz termés. Például a barackból egész szép termésnek néztünk elébe.
2: Na, hál' Istennek.
3: Úgy nézett, hogy lesz. Most nem tudom, tehát tudom, nem virágban volt, hogy most a fán levő barackot mennyire károsított, most én nem néztem utána.
2: Hát, igen.
3: Ugye Szántóföldeken jobban tudom a dolgokat, ugye azt a szerencse, hogy a növények azért tolerálták, tehát nem volt még akkor a kukorica, a naprokorkóizatában nem szereti a fagyot, de biztos, hogy sok volt, tehát ez a hideg azért megérezték ezt a hideget, de kát nem csinált a kabonánál se jó, de mondjuk egy hideg hajnalt azért még kibírnak.
2: Jaj, de jó. Hát mi is kibírunk még egy-két hideg hajnalt, remélem itt a rádióban.
3: Igen, de csapadék is kéne hozzá, és akkor nem lenne gond a hideggel se.
2: Nagyon kéne. Hát nem tudom, itt az elmúlt időszakban azért volt egy kis csapadék, aztán megint nem volt, aztán most majd a következő napokra úgy jósolnak ilyen 14-15% esély a csapadékra. Hát ez még nem túl megnyugtató a gazdák számára sem gondolom, de remélem, hogy azért kap annyit majd a természettől a föld, hogy azért ezt meg tudja hálálni majd nekünk a termési időszakban.
3: Így van, azért ilyenkor 3-4 napon is tud változni az időjárás.
2: Olyan, persze.
3: Kép annyira, hogy mondjuk egy 10%-ból már 80% legyen, aztán bízom benne, hogy így lesz.
2: Legyen úgy.
3: A valószínűségből, meg nagyobb mennyiségek is, mint amit most előre jósolnak. Hát ilyen záporos zivatarokat mondanak, abból pedig azért, hogyha pont szerencséje van valakinek, akár egy 20-30 mm is leesett a területére.
2: Igen. Hát legyen
3: ez
2: úgy.
3: Ez is. Sokkal több, mint a semmi. Nyilván egy országos átható eső kéne, vagy nem is egy, hanem legalább 3 egymás után heti rendszerességgel.
2: Igen.
3: Akkor júniusig meglennénk, de hát most erre egyelőre nincs kilátás. Örüljünk az áporoknak, ha megjönnének.
2: Nagyon fogunk neki örülni, Isten bizony. Inkább kinyitom az esernyőmet, de a városi ember nem szereti annyira az esőt, persze, sétálás közben, de azért nyilvánvaló, hogy nagyon-nagyon kell a természetnek, és kell a földeknek is, és a különféle kultúráknak, ott a növényi kultúráknak. Kedves Gyuri, köszönöm szépen a tájékoztatást, és akkor majd, amikor megint lesz miről beszélnünk, akkor természetesen ismét keresni foglak, vagy így telefonon, vagy ha szerencsénk van, akkor itt a stúdióban is tudunk találkozni. Nagyon szépen
3: köszönöm. Nagyon szívesen örülök, hogy beszélgettünk.
2: Kedves hallgatóink, Bíró György falugazdász volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
1: Rádió.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig lehetünk együtt.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha laminált padló, akkor Diego. Ha függöny, akkor Diego. Ha PVC padló, akkor Diego. Ha szőnyeg, akkor is Diego. Cegléd, Várkonyi István utca 37. Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
3: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a természetesen művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a természetesen művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pix is delikát természetesen, természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotókműhelye@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal érkezik hozzánk Félix Ján és a Walk With Me című közös ismerős. Önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
5: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
7: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
4: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
4: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
4: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
4: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-95-94.
9: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
10: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Megújul a kormányzati kommunikáció. A közlekedés biztonsági javítását ígérte a leendő közlekedési miniszter. Szeles elsős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Reggel óta tart a leendő Tisza kormány miniszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma és holnap összesen 16 jelöltet hallgatnak meg. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt, emberséges hang nem lesz. A hivatalos oldal közérthetően kíván beszámolni a kabinet

0: beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Úgy fogalmazott, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sorkötelezettséget. Jelentős országépítési feladat vár a minisztériumra, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a közlekedési és beruházási miniszter jelölt. Vitézy Dávid elmondta, hogy megvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal és a Mohácsi híd ügyét, a MÁV vasúti járműjavító cégeinek csődközeli állapotát, valamint az autópálya koncessziós szerződéseket. Kiemelte a közlekedés biztonság javítását és a KRESZ átalakításának fontosságát. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások.
1: Az időjárásról.
0: Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, utánam Szatmári Gábor lesz a műsorvezető, utána pedig Vörös Nándi. Most folytatjuk dalokkal a Cegmédia kedvenceivel, hamarosan pedig visszatekintünk az elmúlt hétre, alapszemlének köszönhetően. Maradjanak velem!
1: Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A gyógyírgyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika gyógyírgyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
3: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, ingyenes buszjáratok a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. Látom.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlével folytatjuk itt a 92-től egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Hatalmas lendülettel robbant be a köztudatba a fiatal énekesnő saját ruhamárkája, ami az első perctől kezdve lázban tartotta a rajongókat. Sokan azonban attól tartanak, hogy Tóth Andi végleg hátat fordít a divatvilágnak, hiszen a webshop környékén hónapok óta semmi mozgás nem tapasztalható. Tóth Andi az ország egyik legmegosztóbb, mégis legtehetségesebb énekesnője. 2023-on döntött úgy, hogy a zenei karrierjét félretéve a divatvilágban próbál szerencsét. Megszületett a Back Off, egy dögös, lázadó stílus képviselő márka, amely eleinte rekordidő alatt fogyott el a polcokról. A webshop pörgött, az énekesnő pedig egy saját parfümmel is megkoronázta a portfóliót, ám 2025. októberében hirtelen megállt az élet az oldalon. A Back Off indulásakor mindenki azt hitte, Andi megtalálta az igazi szenvedélyét. A ruhák tükrözték a személyiségét, vadak, egyediek és megalkuvás nem ismerőek voltak. A közösségi médiát elárasztották a promóciós fotók, a rajongók pedig 10 000-ével követték az oldalát. Azonban egy 2025-ös októberi bejegyzés óta az üres ígéretek birodalmává vált a márka Instagram oldala. Sehol egy új kollekció, sehol egy bejelentés, csak a kínzó némaság. A szakmabeliek pedig már suttognak, hisz a bulvár világban nem ritka, hogy egy celeb márkája túl gyorsan megszűnik létezni. Vajon Andi is beleesett abba a hibába, hogy túl nagyot akar támadni? Lehetséges, hogy a háttérben nem is üzleti bukás, hanem egy tudatos döntés áll. Bocsánat, ez kérdés volt. Andi íres arról, hogyha valamit nem érez már magáénak 100%-ig, azt azonnal elengedi. Emlékezzünk csak vissza, hogyan hagyta ott az éneklést. Lehet, hogy a Back Off is erre a sorsra jutott? A színfalak mögött talán egyre több volt a surlódás a beszállítókkal, vagy lehet, hogy a gyártási költségek szálltak el, ami egy ilyen kis szériás márkánál bizony végzetes lehet. Az énekesnő közösségi oldalai mostanában inkább a magánéletéről szólnak, a divatvonal teljesen kikapott a feedjéből. Ez pedig egyértelmű jel a marketingesek szerint. Ha egy alapító nem beszél a termékről, az a márka halálát jelenti. Bár a ruhák körül teljes a bizonytalanság, van egy valami, ami még emlékeztet minket a Back Off tündöklésére, ez pedig nem más, mint Andi saját illata. Érdekes ellentmondás, amiközben az új kollekciónak, vagy kollekcióknak se íre sem van, a parfüm a mai napig kapható és elérhető a rajongók számára. Ez a termék túlélte a közösségi média halálát is, és úgy tűnik, ez az egyetlen lába a vállalkozásnak, ami még nem rogyott össze. Lehet, hogy a parfümgyártás gördülékenyebb folyamat, mint a folyamatosan megújuló divatvilága. A rajongók most abban reménykednek, hogy Andi csak egy nagyobb visszatérést készít elő, és a parfüm sikere erőt ad neki a folytatáshoz. De ha valóban leúszta a rolót a textiliparban, az a magyar celebvilág egyik leggyorsabb bukása is lehet. Na hát, miről van szó pontosan? Talán ez is kiderül hamarosan. A borsonline.hu Tóth Andival is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92-tön a blik.hu oldallal. Pumped Gabo, ugye szép magyarosan így kell mondani, és fontos szerepet kap a magyar zenei tehetségek kreatív platformjában, a Spaceship-ben. Gabónak régóta nagyon fontos, valódi misszió a DJ-zés. A küldetésem és a kitűzött célom szolgálni az embereket, emelkedett állapotba hozni, és ott tartani őket. Visszaadni azt az örömöt és önfelett állapotot, amit a Balatonszandon átéltem. Látni őket boldogan a legjobb érzés számomra. Ehhez az Astro Spaceship DJ divíziójában minden rakéta kilövésre készen áll, mondta mindezt át Gabo, akire a barátnője kezdetben féltékeny volt a fellépések miatt, de aztán ez megváltozott. Az elején még sokszor eljött, mert félt, hogy csajozok, aztán látta, hogy nem történt ilyesmi, meg hát ezt Pesten is tudnám csinálni, ha akarnám. Szeretjük egymást, remélem már nem féltékeny, de ezt tőle kell megkérdezni, jelentette ki Pumped Gabo, aki igyekszik összehangolni a vidéki természet közeli életét és a DJ fellépéseken tapasztalt pörgést. A kettő kiegészíti egymást. Azért költöztem vidékre, mert Pesten azt éreztem, sosem tudok igazán pihenni, itt vidéken pedig ezt átélem. Feltölt a természet. Örülök, hogy enni adhatok a madaraknak, számítanak rám. Reggel kiülni a kertbe és látni, hogy a mókusok szaladgálnak a fán, nagyon jó érzés. Ültetni virágokat, növényeket, locsolni és gondozni őket nagyon feltölt. Bár a Balatonszand 2024-ben megszűnt, Gabo máig kötődik ahhoz az élményhez, melyben a fesztiváló része volt. Sokat gondolok erre az álomra. Talán egyszer, amikor befejezzük az utunkat itt a földön, felmegyünk mennyei atyánkhoz, aki addigra már előkészíti nekünk az örökké tartó Balatonszandot. Mindenki ott lesz, akinek kedves volt a szand, a barátok újra összegyűlnek, és talán egy filmesztelen Tesco-ba menést is tolunk a mennyei boltban, meg egy közös DJ szettet az öreg Avicii-vel. Bízom benne, hogy én és a barátaim is méltók lesznek rá, ha nem, akkor megyünk a purgatóriumba az ezer éves dark techno veretésre, ahol ezer évig kell nyomjuk a technóra, étlen, szomjan, kiszáradva. Ezt nyilatkozta tehát a Bliknek Pumped Gabo.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összekö.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyerek nap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
8: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
9: Szóda, tisztított víz, Lukács szikvíz.
10: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
9: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
8: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
11: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
12: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
12: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
12: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Cegléd

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal, előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden markáns hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra, estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hideg front mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, délkeleten mérhetjük a magasabb értéket. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt helyenként élénk lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpok alján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséket lesz a légmozgás, hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hotthani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. Mm. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék szikszó jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
7: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
9: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
10: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása. Nem változtak az albérleti díjak áprilisban. Szeles esős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Reggel óta tart a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte parlamenti meghallgatásán a leendő külügyminiszter. Orbán Anita azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalizálást, erősítik az együttműködést, az IH-ban dolgozók számára pedig kiszámítható és vonzó pályamodellt alakítanak ki. Hozzátette, hogy átvilágítják az információs hivatal utóbbi években végzett működését. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca. Fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatásán. Pósvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek

0: 2022-ben, és megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Kapitány István arról is beszélt, hogy megkezdték a tárgyalásokat a több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások.
1: Az időjárásról.
0: Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Ebben a szűk 60 percben is a következő egy óra hosszában lehetünk együtt. Most folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig a mai nappal, azaz május 11-ével, hétfővel foglalkozok. Tartsanak velem! Szeglét Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
7: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
3: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglidikultura.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Cegléd Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz is regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

Kedves hallgatók, május 11-e van a mai napon, a Ferencek ünnepelhetnek, de hallgataink köszönhetik Fülöp, Isidor, Jakab és Guido nevű ismerőseiket is. A Ferenc francia latin eredetű név, az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, mert ugye azért kapott, mert édesanyja francia származású volt. Jelentése? Francia. Boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Folytatjuk dallal, hamarosan pedig születésnap a zenészekkel, zenei évfordulókkal foglalkozok. Tartsanak velem! Szegi!

0: kedves hallgatók, azonnal folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal itt a 92-tön. 60 éves a mai napon Christoph Doom Schneider, német zenész, a Rammstein zenekar dobosa. 1941-ben született Eric Burdon, angol énekes, az Animals tagja, és 45 évvel ezelőtt hunyt el Bob Marley, jamaikai énekes, gitáros, dalszerző és emberi jogi aktivista, minden idők legismertebb reggae zenésze. Ő tette világhírűvé a reggae zenét, dalainak ugyan vannak politikai tartalmú része is, de főként azt öntötte dalba, amit látott, gondolt. Zenéjén keresztül elősegítette a rastafarianizmus világméretű elterjedését. Természetesen őt hallgatjuk a folytatásban, itt a 92-tön.
1: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Még egy nevet meg kell említenünk, kedves hallgatók. 1983-ban látta meg a napvilágot Holly Valance lánykori nevén Holly Rachel Vukadinovich, ismertebb nevén, ugye, ahogy mondtam, Holly Valance, ausztrál színésznő és énekesnő. Édesapja szerb bevándorló, még édesanyja angol. Legismertebb dala ugye a 2002-ben megjelent Kiss Kiss, mely Tarkan Simarik című dalának feldolgozása. Epizód szereplőként egyébként feltűnt a Miami helyszínelőkben, a Törtető tőkés, a Szökés című sorozatban, szóval még lehetne sorolni, nem csak énekesként működött tehát, hanem színészként is. A lényeg, hogy ma ünnepel. 1983-ban látta meg a napvilágot, természetesen őt hallgatjuk a folytatásban itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha laminált padló, akkor Diego. Ha függöny, akkor Diego. Ha PVC padló, akkor Diego. Ha szőnyeg, akkor is Diego. Cegléd, Várkonyi István utca 37. Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
6: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Jó árak. Pont a közelemben.

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal, előtt azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden markáns hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra, estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hideg front mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos szélökések kísérnek majd. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Délkeleten mérhetjük a magasabb értéket. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt helyenként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpok alján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséket lesz a légmozgás, hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.

0: már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal Lady Gaga énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: Kia. Movement that inspires.
6: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolat tiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
10: A rezsicsökkentés megtartását ígéri a leendő gazdasági miniszter. Szerdán kezdődik a Szegedi Zsigmond Vilmos Filmfesztivál. Szeles, esős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Reggel óta tart a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány 16 minisztere a holnap délutáni parlamenti ülésen már esküt tehet. A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte parlamenti meghallgatásán a leendő külügyminiszter. Orbán Anita azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalizálást, erősítik az együttműködést, az IH-ban dolgozók számára pedig kiszámítható és vonzó pályamodellt alakítanak ki. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca. Fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatásán. Pósvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrásra támaszkodna a jövőben, és megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Kapitány István arról is beszélt, hogy megkezdték a tárgyalásokat a több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. 41 alkotás látható a szerdán kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az Oscar-díjas operatőr emlékét őrző mostrán régi filmeket is levetítenek, a többi közt az idén 40 éves Szerelem első vérig című mozit. A közönség találkozók mellett mesterkurzusok, könyvbemutató és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programban, délelőttönként pedig gyerekeknek szóló műsor lesz. A díjkiosztót vasárnap tartják.
2: Az időjárásról.
10: Marad a többnyire felhős idő, egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86

0: dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Még ebben a szűk 60 percben Süveges András. Azonnal folytatjuk a hétfő délutánt a kiváló slágerekkel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A gyógyírgyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika gyógyírgyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenében.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk lapszemlével itt a 92-től, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. A rapper drogfüggősége óriási visszhangot váltott ki a nyilvánosságban, bár rajongói mindig teljes erőbedobással álltak ki mellette. Tideni állapota napról napra javul, hamarosan a színpadra is visszatér, ez azonban még közel sem jelenti azt, hogy teljes mértékben maga mögött tudhatja a sötét múltját. Drejó Ágnes, a szakpszichológus lapnak adott interjújában kifejtette, hogy milyen veszélyeknek kell szembenézni a zenésznek. Tideni drog problémái hónapokkal azelőtt már napvilágot láttak, hogy megjelent volna a Maszk mögött című dokumentumfilm sorozata, hiszen a rajongóknak már hónapokkal korábban feltűnt, hogy valami nincs rendben. Látványosan lefogyott, furcsán viselkedett, és megjelent rajta a mára már ikonikussá vált fekete maszk is, amely a tönkrement orrának látványát hivatott elfedni. A rapper szerencsére még időben visszafordult attól a lejtőről, amit sokan már végzetesnek hittek, jelenleg is mindent megtesz a gyógyulásért. Ez azonban nem olyan egyszerű, mint ahogy egy laikus gondolná. Drejó Ágnes a szakpszichológus interjújában elmondta, Tideni esete több szempontból is speciális. A két részes dokumentum sorozatban a zenész sokat mesélt az érzéseiről, mindamellett, hogy barátai, családtagjai és zenésztársai is megszólaltak, milyen volt neki közvetlen közelről megtapasztalni annak veszélyét, hogy esetleg el is veszíthetik őt. A felépüléssel kapcsolatban Drejó Ágnes rávilágított, a közösségi média kifejezetten nehezítő tényező a felépülési folyamatban. Óriási nyomást okoz a közösségi média abban a tekintetben, hogy folyamatos elvárásokat támaszt az énekes felé, amiknek nyilván szeretne megfelelni. Arról nem is beszélve, hogy ezen a platformon túl gyakran és túl sokáig lehetnek felemlegetve a múlt hibái, melyek szégyent és szorongást válthatnak ki, ami lélektani túlterheléshez vezethet. Az egyéni józanság és abszinencia valamilyen vágy, testi élvezet vagy szertudatos és önkéntes kerülése hamis biztonságérzetet adhat neki, és bár az már egy komoly eredmény, de semmiképpen sem jelenti még a teljes stabilitást. A pszichológus szerint a fizikai kiegyensúlyozottság és megerősödés miatt olyan is előfordulhat, hogy csökken az óvatosság, és fizikai, illetve lélektani értelemben is túlvállalja magát, ami kizárólag stabil terápiás háttérrel, támogató környezettel, világos, pontos határok betartásával a munkában, és fokozatos, nem túl gyors tempójú újraterheléssel lehet elkerülni. Drejó Ágnes hangsúlyozta, Tideni személyisége kifejezetten különleges a tekintetben, hogy nagyon-nagyon komoly élsportolói múlttal rendelkezik, ez pedig automatikusan olyan elvárásokat támaszt felé, hogy erős, önfegyelem tekintetében is magas szinten edzett szeméről beszéljünk. Amennyiben az élsport nem egy belső folyamat, hanem külső, edzőknek vagy szülőknek való megfelelés, akkor a belső nyomást az egyén nem tudja kompenzálni. Ő azokat az önértékelési sikereket, amiket korábban a sportból élhetett meg, a zenei világ területére helyezte át. A zene azonban egyáltalán nem olyan exakt, mint a sport, hiszen nem mérhető ugyanúgy számokban. A sportnál a sikert egy meccs, egy érem, egy országos bajnokság, világcsúcs vagy bármi nagyon jól definiálja. A zenében és a művészetek világában ez sokkal nehezebben mérhető, hiszen mi számít sikernek, 100 000-es megtekintés, 1 000 000 like, egy teltházas aréna, nincs egyértelműen lefektetve, ami már önmagában véve is óriási bizonytalanságot okoz, mondja a pszichológus. A zenész Tideni minden esetre jó úton halad, veszélyek ide vagy oda, családja és barátai mellette állnak és mindenben támogatják, illetve terápiás segítséget is kap. A Tideni dalok pedig hamarosan újra felcsendülhetnek, hiszen koncertre készül, illetve ősszel a Megasztár zsűri székében is helyet foglal majd. Róla is ír tehát a borsonline.hu felület.
0: FM 92 Őszlétre Rádió.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebben.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. Három héttel ezelőtt döntött úgy Marsi Anikó és Gönczi Gábor, hogy pihenőre mennek, azaz egy időre visszavonulnak a képernyőről. A TV2 női híradósa azóta az ideje nagy részét a Balatonparti otthonában tölti, ám hiába van vakáción, ugyanannyi dolgozik, mintha nem pihenne. Házat újít és szépít, családi programokat szervez és egy új sportkihívásra is készül. Annak azonban nagyon örül, hogy hosszú évek óta először újra rengeteg időt tölthet együtt a szeretteivel. Utoljára nagyjából az elmúlt két évben voltam olyan elfoglalt, mint a most eltelt két hétben, csak teljesen másképp kezdte a lapnak Marsi Anikó, aki amióta április 17-én a műsorvezető társával Gönczi Gáborral bejelentette, hogy egy időre hátat fordít a képernyőnek és pihenni megy, a nyilvánosság elől is visszavonult, a közösségi oldalai sem jelentkezett. A Blik megkeresésére azonban elárult, a nagy munkában van, ahelyett ugyanis, hogy egy tengerparton pihenne, a balatoni otthonukat csinosítják a férjével, Gyarmati Gáborral. Tény, hogy a klasszikus láblógatós, parton heverészős nyaralásokat sosem erőltettem, mert az nem én vagyok. Volt is már rám panasz a férjemtől, hogy én szívem szerint még este 10-kor is falat vakolnék, amely szenvedélyem attól, hogy több időm van rá, nem csitult, hanem erősödött. Imádom, hogy oda tudok figyelni a házikunk felújítására, sőt, amit csak tudok, mindent a két kezemmel szeretnék megoldani. Ez így sokkal lassabb, mintha profikkal csináltatnám, de hatalmas boldogság. Nagyon szeretem ezt a favágástól kezdve a szigetelésen át, a függöny felvarásig minden apró elemét árult el a Bliknek Marsi Anikó, akinek az is hatalmas boldogság, hogy a szeretteivel is minőségi időt töltett, például a Dublinban egyetemre járó nagyobbik fiával. Május elején megérkezett Írországból a nagyfiam, marad is egy hónapig, aztán megy vissza. Elképesztően büszke vagyok rá, mert elnyerte másodéves elméleti fizikus hallgatóként a Trinity Egyetem létező legnagyobb ösztöndíját, meg nagyjából amúgy minden matematika és fizika versenyt, ami szembe jött vele, plusz jövőre már tanársegéd lesz az egyetemen is, megpályázott egy 3 hónapos nyári kutató munkát, oda is beválasztották. Szóval dagad a keblem a büszkeségtől rendesen, nyilván az édesapjáé is, mondta Vilmosról a műsorvezető, akinek másik fia Vince is ad okot a büszkeségre bőven, igaz, ő inkább a sportokban és a nyelvekben jeleskedik. Vízilabdázik, boxol és úgy váltogatja a magyart, az angolt, a spanyolt, mintha így született volna, és ugye van egy kis nagy lányom is. Az októberben elhunyt nővérem egyetlen gyermeke. Ő is tanul, a minap magával is vitte Vilmosomat a Gödöllői Egyetemre, Eszter ugyanis környezetvédelmi mérnöknek készül, áradozott Marsi Anikó, aki imádja a családi élet minden pillanatát, hiszen valóban tartalmas időt tud eltölteni azokkal, akik a legfontosabbak az életében. Az elmúlt 10 évben nem tudtam a gyerekekkel ennyi időt tölteni együtt, sajnos. Most igyekszem bepótolni mindazt, ami kimaradt. Anyukám is velünk van, és talán nem kell ecsetelnem, hogy reggeltől estig süt főz. Erről leveszélni sem tudom, de nem is akarom, csak szeretettel veszem tudomásul, hogy örülhetünk egymásnak, mint tette hozzá meghatottan a TV2 sztárja, aki emellett a sportot sem hanyagolja, hiszen az utóbbi években a futás fontos mozgásformává lett az életében. Ráadásul kiderült, hogy a kitartása másokat is inspirál, plusz egy egészen érdekes kihívás előtt áll, amelyhez társakat keres. Rám talált egy sportegyesület, mindezt a legjobbkor, a legtökéletesebb témával, nevezetesen, hogy szervezzünk be 15-40 pluszos, főleg irodai munkát végző nőt, akik mindig találnak kifogást a mozgásmentességre. A cél az, hogy az októberi spármaratonon lefussanak velem 10 kilométert, mesélte Marsi Anikó, aki az új futóklub miatt a balatoni pihenését is megszakítja. Szombaton reggel ugyanis a Norma fánál elindul az első csajos futás. Ezzel is foglalkozik természetesen még ennél is részletesebben a blik.hu felület.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Gyereknap a Hobbi áruházban! Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi Áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc Bohóc és a Rölövé Tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 000 forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyereknap a Hobbi Áruházban. Várunk az egész családdal.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hothani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék Sixo jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklám.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal, előtt azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden markáns hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra, estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hideg front mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, délkeleten mérhetjük a magasabb értéket. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt helyenként élénk lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpok alján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséket lesz a légmozgás. Hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Mára ennyi volt részemről. Reggel 6-től idáig kisebb, nagyobb megszakításokkal a mikrofonnál ült és beszélt, azaz a műsorvezető volt Süveges András, most Szatmár Gábor lesz este 8-ig ővé a terep, utána pedig jön Vörös Nándi. A folytatásban most Martin Garrix felvételét játszom, én ezzel búcsúzom, legközelebb holnap jövök, akkor reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak majd, további kellemes estét kívánok mindenkinek, és persze jó rádiózást a Ceglid Rádióval. Holnap reggel, Tali, visz!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Korszerű tanulási rendszert alakítanak ki a leendő oktatási miniszter. Újabb hantavírus fertőzöttet találtak az óceánjáró utasai között. Szeles esős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint a Tisza kormánytárca vezetői leteszik esküjüket. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca. Fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszterjelölt a parlamenti meghallgatásán. Pósvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni. Közölte, a tartalomfejlesztés területére külön miniszteri biztost neveznek ki. Terveik közt szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyv választási szabadság bővítése, az igazgatók hatáskörének bővítése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt. Erről beszélt Tar Zoltán kinevezés előtti parlamenti meghallgatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa elmondta, hogy átvizsgálják a határon túli és diaszpóra támogatások rendszerét, az elszámolás rendjét és formáját. Hangsúlyozta azt is, hogy küldetésének érzi, hogy elősegítse a magyar nemzeten belüli megbékélést. 41 alkotás látható a szerdán kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. A közönség találkozók mellett mesterkurzusok, könyvbemutató és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programban, délelőttönként pedig gyerekeknek szóló műsor lesz. A díjkiosztót vasárnap tartják. Hazaérkeztek a hantavírussal érintett tengerjáróhajó amerikai utasai. A 17 amerikai állampolgárt a szövetségi karanténközpontba vitték. Egy ember vírustesztje pozitív volt, egyikük pedig tüneteket mutat. Azok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról, egy francia állampolgár hantavírustesztje is pozitív lett.
1: Az időjárásról.
7: Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádió. FM 92.5.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szatmári Gábor, és ez itt tehát már a hétfő esti beszélgetős műsor. Újra elkezdem én is a hetet, úgyhogy lássuk csak, hogy mivel készültem önöknek. Jön majd két beszélgetés, és persze sok-sok remek muzsika majd ebben a műsorban is. Az első órában Rend a Lelke című rendőrségi magazinunkkal jelentkezünk. Ez általában, hogyha minden rendben, akkor így szokott lenni. Bálint Bóta Júlia lesz majd a vendégünk, aki a legaktuálisabb információkkal érkezik. Vele kezdünk tehát majd ebben az órában. A következő óra témája pedig boros téma lesz. A város borát és a város zászlós borát is megválasztották a múlt hét végén. A Cegléd és vidéke Ungvári László borrend elnök nagymestere dr. Vangyel Tibor lesz majd a vendégünk, és vele beszélgetünk majd ezekről az izgalmas témákról. Közben pedig jönnek a muzsikák természetesen. Most Sia és Kylie Minogue köszönt be. Hát Sia, miért ne köszönt volna be, ugye? Szóval a Dance Alone című dalt hallhattuk 2024-ből. Most jön Dérheni és az Ég veled című 2014-es felvétel, de Isten ments, hogy ezt az égveleget búcsúzásnak vegyék, és eltekerjenek innen, maradjanak velünk, hiszen utána nem sokára már jön is a mai első beszélgetésünk, ami, mint említettem, Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk lesz. További nagyon kellemes rádiózást, remélem a következő nagyjából két órát együtt töltjük majd, itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Ő volt tehát Dér Henny és az Ég veled című nóta, és ezután pedig jön a mai első beszélgetésünk, Rend a lelke című rendőrségi magazinunkban. Ma is Bálint Bóta Júliával beszélgetünk az elmúlt időszak legfontosabb tapasztalatairól, és jó pár jó tanácsot is kaphatunk, csak nyissuk ki jól a fülünket. Tegyék ezt önök is, és maradjanak itt velünk a következő percekre is a 92.5-ön.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát Rend a lelke című rendőrségi magazinunk. Szokás szerint most is Bálint Bóta Júlia a vendégem itt a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Szervusz, és üdvözlöm a rádió hallgatóit, mint minden héten.
1: Ugye nemrégiben is többször beszélgettünk már arról, hogy mennyire fontos az, hogy a fiatal korosztályt már megfogni arra, hogy szabályosan közlekedjenek. Erről szóltak különféle kerékpáros versenyek, stb., amikről beszéltünk mostanában. Hát egy valami hasonlóról érkeztél most is ide a stúdióba.
2: Igen, igen, igen, egy zebrasuli.
1: Zebrasuli. Ez vajon igen, mit jelent?
2: Hát igazából itt az általános iskolában a negyedik osztályosok, vagyis negyedik évfolyamosoknak tartunk, akik jelentkeznek meg, szeretnének részt venni benne. Igazából itt ezt az önkormányzattal közösen, Kőházi Ádám sportkoordinátorral közösen csináljuk ezt. Ez igazából abból áll, hogy a gyermekek a Kressznek az alapszabályait megtanítjuk nekik, a közlekedést ez úgy, hát ez igazából úgy van, hogy a Kressz pályára kijönnek, ugye ott a Vörösmarty téren Cegléden a gyerekek az iskolába, oda kijönnek kerékpárral, ugye a tanárok elő-hátul meg, ahogy csak lehet, kísérik őket, és ott egy elméleti oktatás van nekik, és ezt követően egy Kressz akadálypályát felállítunk nekik, mind a Kressz pályán is kell közlekedniük, és akkor utána van egy akadálypálya rész, ahol egy kis szlalomozás, billenőpalló, átmenni.
1: Tehát ilyen technikai dolgok.
2: Igen. És akkor ezt követően még egy kis gyalogos forgalom is van benne, ugye, hogyha például nem működik egy jelzőlámpa, akkor hogy lehet, hogyha például egy rendőr irányítja a forgalmat, akkor mikor lehet közlekedni, hogy lehet közlekedni, beszélünk a közúti jelző táblákról, hogy ki melyiket ismeri, akkor ebből van kvíz nekik, van keresztrejtvény, amit meg kell fejteni, és így egy kicsit így tágítjuk nekik a tudásukat, és akkor ez egy ilyen délelőtti időszakban van.
1: Igen, igen, de ez nagyon be tud ülni a gyerekek fejébe egyébként, most így nem, konkrétan ilyen dolgok nem voltak még az én gyerekkoromban ugyan, de bármit, amit úgy próbáltak megtanítani, amik akkor bejött a fejembe, 5-6 éves koromban, akár óvodában, koromban, vagy kisiskolás koromban, az mai napig itt van. Tehát
2: hát én azt
1: fontos
2: veszem,
1: ez.
2: Én azt veszem észre, én sajnos pont az ellentetjét látom most.
1: Jajaj, na, mesélj.
2: Hogy annyira telítve vannak már a gyerekek, mind az iskolában, mind otthon, nagyon-nagyon sok,
1: hát
2: ugye azt kell észrevenni, hogy egyre kevesebb a személyes kommunikáció ugye egymás között. Egyre kevesebb a szülő-gyermek között is ez a kommunikáció sajnos, mert a szülők nagyon sokat dolgoznak, akkor tisztelt a kivételnek, nagyon sok olyan szülő van, aki odafigyel a gyermekére, de van olyan szülő sajnos, aki nem úgy figyel oda, nem kellően a gyermekére, hanem
1: azt
2: hazamegy
1: mondja,
2: a gyermek,
1: majd...
2: jó, oké, figyelj csak, nyugodtan ott a tablet játsz, addig ő csinálja a vacsorát, vagy berakja a mosást, vagy bármit.
1: És foglalkozzanak veled a pedagógusok, az a dolguk.
2: És
1: ugye?
2: Én ezt nem mondom, mert biztos nagyon sok szülő próbál odafigyelni a gyermekére, de annyira sok információt kapnak a gyerekek, hogy én azt látom, hogy egyik fülén be, a másikon ki.
1: Igen,
2: és nem tudják megjegyezni, és például most is ugye volt olyan feladat, hogy voltak táblák, amiket mutattam, és nagyon sokan azt se tudták, hogy mi az elsőbségadás jelzőtábla. Nem tudták, vadveszély jelzőtábla, még oké, azt még annyira nem tudhatják.
1: A biciklénél még azért nem olyan veszélyes
2: az
1: a dolog.
2: Nem veszélyes, igen. Természetesen, de az, amikor például a Kresszpályán elmondjuk azt, hogy jó, itt akkor elkanyarodsz balra, és akkor kiteszed a kezed, jelzed, hogy balra fordulsz, majd akkor van a kerékpáros körforgalom, ott van egy elsőbségadás tábla, akkor ott lelassít. Azt tudjuk,
1: pontosan,
2: hogy nem fog balról jönni most per pillanat senki, mert nem egy úton vagyunk.
1: De akkor is.
2: Akkor is lassítani kellene, és elbagatelizálták az egészet, és elröhögcséltek, elhülyültek, és egyáltalán egyáltalán nem figyeltek arra, amit mondom. Mert én azt mondom, hogy jó, még a tanárnál az van, hogy nem figyelnek. De az, hogy én ott, mint egy hivatásos személyként ott voltam, egy rendőr, és rám se figyeltek úgy, és nagyon sokszor el kellett mondani, de voltak nagyon ügyesek is amúgy, akik tényleg az, hogy sajnos nagyon-nagyon kevesen közlekednek kerékpárral, ugye? Igen. Most itt is az volt, hogy volt egy jó pár gyermek, aki ugye kerékpár nélkül jött, mert nincs is kerékpárja.
1: Aha.
2: És volt olyan, ugye körülbelül 2 vagy 3 kisgyermek volt, aki szokott közlekedni kerékpárral, a többi 20x gyerek egyáltalán nem közlekedik.
1: Igen, ma már nem akkor a divat. Igen,
2: én mondtam
1: igen,
2: nekik,
1: igen.
2: Hogy autóba ülnek, akkor is nézhetik a táblákat, hogy elsőbségadás tábla, mert ezek mind majd később fontos lesz, hogyha nekik is lesz majd vezetői engedélyük, vagy szeretnének vezetői engedélyt. Fontos az, hogy tudják azt, hogy milyen táblát látnak az úton. De kerékpáros közlekedésnél viszont nagyon-nagyon fontos.
1: Nagyon is, bizony. Igen,
2: és ezért mondtam, hogy nagyon-nagyon sokan nem figyeltek arra, hogy egy elsőbségadás táblán azért lelassítsunk, vagy van ugye egy gyalogos kijelölt, gyalogos átkelőhely több helyen ott csinálva a Kresszpályán, és nem figyelnek.
1: Igen.
2: Simán mennek, és ugye eljátszottuk azt, hogy vannak gyalogos közlekedők, ugye akik átmentek a kijelölt gyalogos átkelőhelyen, és ugye nagyon sokan nem figyeltek oda. És akkor több kört mentünk, és egyre ügyesebbek voltak, szóval nem azért, mert nem közlekednek ugye napi szinten kerékpárral, nem igen. kerülnek ilyen helyzetbe, de amint már többet mentek, mind az akadálypályán, mind ugye a Kresszpályán, akkor egyre jobban odafigyeltek.
1: Persze, és a ti feladatotok meg nem az elsősorban, hogy ilyenkor most jól ledorongoljátok őket, hogy még kevésbé legyenek magabiztosak, hanem meg kell tanítani ezeket az alapvető dolgokat. Én is úgy tanultam meg gyerekkoromban, egy főútvonal mellett nőttem föl gyakorlatilag, és ott nekem bizony anyukám, apukám szépen elmagyarázta, hogyan kell azon gyalogosan átkelni, hogyha esetleg kerékpárral megyek az iskolába, akkor vajon mit kell tennem, és ezt szépen elmagyarázták, és én megértettem valahogy.
2: Persze, megértik, és tényleg nagyon ügyesek voltak. Ezért mondom, hogy amikor már többször csináltunk egy feladatot, egyre jobban belejöttek, és egyre ügyesebbek voltak.
1: Fontos.
2: De még mindig az volt, hogy látszik, hogy ugye akik gépjárművel közlekednek, ők sokkal nehezebben boldogultak a kerékpárral is.
1: Hogyne.
2: De nem várhatjuk el azt, hogy a szülő emiatt kerékpárral közlekedjen, mert valaki nem is itt dolgozik, lehet, hogy a város persze. másik végén dolgozik, nem tudja megoldani, de azt mondom, hogy amikor van egy kis idejük a szülőknek, és mondjuk egy hétvége, amikor mondjuk várhat az a mosás, mert pont most hétvégén nekünk ez volt, hogy várhat ott a mosás,
1: nyilván,
2: és a fiúkkal elmentünk, kerültünk egyet kerékpárral, mert fontos az, hogy a gyermekeink megtanulják a közlekedés jelzőtáblákat, akkor tényleg az, hogy hogyan kell közlekedni kerékpárral, mert nagyon-nagyon igen. fontos abból a szempontból, hogy régebben ugye sokkal kevesebb gépjármű volt.
1: Jaj, persze. Igen,
2: és sokkal többen közlekedtek ugye kerékpárral.
1: Igen.
2: De most például ugye már temérdek sok autó van.
1: De gyerekkoromból emlékszem például arra, hogy az egyik kedvenc társas játékunk volt otthon, a közlekedj okosan. Nem tudom, hogy neked egyáltalán ez mond-e még valamit. Ez még akkor volt a 70-es, 80-as évek fordulója környékén, és ezzel a társas játékkal nagyon sokat játszottunk. Abban ugye rengeteg kresztábla volt, meg a szabályok, meg stb. És mi kifejezetten élveztük akkor gyerekek ezt, és a testvéremmel, barátaimmal nagyon sokszor játszottuk ezt a játékot, és igenis annak volt böcsülete, aki ezeket a szabályokat jól ismerte. Tehát nem volt ez szégyen ismerni.
2: Persze, igen. Igazából most így, hogy mondtad, most így gondolkoztam, hogy nekem is ráadásul, hogy még, hogy mondom, úristen, nem ismerem, de igen, mert még nekem is van otthon. A gyermekeimnek vettem egy ilyen közlekedj okosan táblát, de ez már egy újabb fajta verzió, egy
1: nyilván,
2: ilyen társas
1: persze.
2: játék.
1: Igen.
2: Viszont azt tudom, hogy például nekünk otthon van olyan kártyajátékunk, ami közlekedési táblák, amiből például egyet kiveszünk, akkor már Fekete Péterezni lehet vele, akkor ugye memória kártyaként is lehet használni,
1: milyen
2: és ez
1: jó.
2: például, ez nagyon-nagyon jó. Úgyhogy tényleg az, hogy én javaslom a szülőknek, hogy csak így beszélgetni magáról a közlekedésről, mert bármikor adódhat egy olyan helyzet, hogy egy szülő nem tud elmenni a gyerekért, és lehet, hogy csak gyalogosan kell elindulni egy gyermeknek haza, vagy gyalogosan kell iskolába elindulni, bármikor bármi adódhat, és én nagyon javaslom a szülőknek, hogy az alapvető közlekedési jelzőtáblákat, a közlekedési morált legalább tanítsák meg olyan szempontból a gyerkőznek, hogy lássák azt a gyermekek, hogy hogy kell közlekedni, mint főúton.
1: Mennyire kell figyelni.
2: Igen, mennyire kell, és mire kell figyelni, milyen jelzőtáblákra, igen. Hol van elsőbsége, hol nem, mert például most is még beszéltünk arról is, hogy gyalog átkelő helyen hogy kell átmenni, és, vala, és nem azt mondják, hogy balra nézünk, hanem jobbra. De mondom, miért nézel jobbra? Nem Angliában lakunk.
1: Igen.
2: És mondom, balra kell. És sokan vannak, akik nem tudták még a választ, de ettől függetlenül én amúgy büszke vagyok rájuk, mert amikor tényleg már ott gyakoroltuk, akkor egyre ügyesebbek voltak, és látszódott, hogy, hogy tényleg az, hogy olyan ügyesen oda tudnak figyelni. Párszor természetesen rájuk kellett szólni, de nagyon-nagyon ügyesek voltak, és akkor aztán a végén már minden olyan jól ment, és olyan jó volt látni, hogy tényleg örültek, és
1: megéri.
2: még esett is az eső, úgyhogy...
1: Megéri. Ezek a hasonló akciók folytatódnak majd azért?
2: Igen, igen, ebből lesz még egy jó pár ilyen zebrasuli program, de ha esetleg még bővebb információra van szükség, akkor Kőházi Ádámot lehet ezzel kapcsolatban. Ő a főszervezője ennek az egésznek.
1: Igen.
2: Én csatlakoztam hozzá.
1: Hát a városi sportkoordinátort tessenek keresni akkor. Igen.
2: És akkor lehet ilyet kérni. Meg én szoktam javasolni iskolán belül, hogyha az intézményeknél, hogy van a KEVE program, ez a közlekedjünk, együtt vigyázzunk egymásra, és akkor ezzel kapcsolatban az iskolák is tudnak ilyen programokat, ilyen közlekedési KRESZ programokat indítani, amelyek az iskolán belül folynak a tanulmányok, ott lehet csinálni KRESZ pályát és oktatni a gyermekeket. Ez is egy nagyon jó program, én ezt szoktam javasolni az iskoláknak.
1: Sokat segíthet.
2: Igen, de természetesen, hogyha bármelyik iskola szeretne mondjuk egy KRESZ pályás oktatást, vagy egy KRESZ oktatást, egy közlekedési oktatást kérni, akkor meg lehet keresni engem, ugye a Ceglédi rendőrkapitányságon. Nem ígér, idénre már nagyon nem tudom, mert konkrétan minden egyes nap valahova mennem kell már, ami nagyon-nagyon jó valamilyen
1: jó,
2: szempontból. Úgyhogy jövőre tekintve így szeptembertől, hogyha szeretnék, akkor...
1: Ez sose késő, erről nem lehet lekésni, mert úgyis mindig jön egy következő generáció, egy következő évfolyam, amelynek
2: és
1: szintén meg kell tanítani.
2: Én tényleg mindenkinek javaslom, hogy már első osztályos, meg én már, ha tehetném, már ugye óvizsorú program, óvisoknak is lehet egy alap KRESZ pályát felállítani egy szlalommal, vagy lassan egy billenőpallon nagyon lassan
1: simán
2: átmennek. Nagyon ügyesek a gyerekek a futóbiciklivel, meg kis motorral is, úgyhogy én javaslom ezt mind óvodákban, mind az iskolákban, a KRESZ oktatás elkezdését már első osztálytól. És hogyha ebbe szeretnék, akkor én nagyon szívesen segítek nekik, hogyha megkeresik a Ceglédi rendőrkapitányságot.
1: Nagyon helyes. Jó. Fogunk erről beszélni még biztos nem egyszer, de nem most. Lassacskán lejárt a műsoridőnk, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos téma, és ha már akkor tényleg, akár óvodáskorban a gyerek már ebből kap egy kis ízelítőt, egyáltalán úgy a fejében belemegy ez, hogy nem csak úgy mászkálunk az úton ide, oda, hanem ezt tudatosan tesszük, és megvannak a megfelelő szabályok, akkor mire felnőtt lesz, ez már teljesen természetes lesz neki.
2: Így igaz.
1: És ez teljesen, azt hiszem, hogy remekül működő dolog lehet.
2: Igen, hát a kicsiknek is már kezdettől fog olyan az agyuk, mint a szivacs.
1: Simán.
2: Ezt mindig elmondják.
1: Igen.
2: Nagyon okosan fel tudják érni azt, hogy a stopp tábla, hol mehet az autó, hol mehet a kerékpáros. Nagyon ügyesek már a kicsik is. Úgyhogy én mindenkinek ezt javaslom, és hogy figyeljünk oda egymásra, figyeljünk a kerékpáros és mikromobilitási eszközökkel közlekedőkre is, hogy mindenki biztonságban és épségben hazaérjen.
1: Igen, mi pedig a 92,5 MHz-en mentünk most, teljesen biztonságosan, nem ütköztünk senkivel, úgyhogy innen folytatjuk majd Rend a Lelke című sorozatunkat is. Bálint Bóta Júlia volt megint a vendégem, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és köszönöm ezt a munkátokat, nagyon fontos, hogy a gyerekek minél hamarabb, hát nem mondom, hogy tényleg csecsemőkorukban, de azért már óvodáskoruktól kezdve tanulhatják ezt a dolgot, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen! Hello.

Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: A hétfő esti beszélgetős műsor első órájából már csak egy nótányi időnk van, ez legyen Dash és Young Fly dala, az Ó Mama. 2025-ös viszonylag friss dalról van szó, tehát úgyhogy ezzel búcsúzunk ettől az órától, de jön a következő óra, amelyben pedig a városboráról és a ceglédi borrend zászlós boráról is fogunk majd beszélgetni dr. Vangyel Tibor elnök nagymesterrel, úgyhogy érdemes lesz minden borkedvelőnek és még a borkedveléssel kacérkodóknak is ide figyelni ránk itt a 92.5-ön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Korszerű tanulási rendszert alakítanak ki a leendő oktatási miniszter. Újabb medvetámadás történt Erdélyben. Marad a borult idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint a Tisza kormány tárcavezetői leteszik esküjüket. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási miniszterjelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni. Tervei közt szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyvválasztási szabadság bővítése, az igazgatók hatáskörének bővítése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt parlamenti meghallgatásán. Szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszterjelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között. A honvédelem nemzeti ügy. Erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sor kötelezettséget. Kijev kész megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében összeállított javaslatait, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrij Sibiha erről Brüsszelben beszélt az uniós külügyi tanácskozás előtt. Hangsúlyozta, érdekeltek a kétoldalú párbeszéd kialakításában. Szavai szerint a magyarországi választások után Ukrajna úgy látja, hogy új lendületet kap a folyamat, amely Ukrajna teljes jogú EU-tagságához vezet. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Beszterce-Naszód megyében egy nőt mart halálra. Múlt héten Hargita megyében is halálos medvetámadás történt, ott egy férfi holttestét találták meg a farkas lakához közeli erdőben. A vadállat a helyszínelő rendőrökre is rátámadt, akik csak erős zajt csapva tudták elkergetni. Emberre támadt egy medve szombaton Kovászna megyében is, a férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte az esetet. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12 000 medve él az optimális 4 000 helyett.
1: Az időjárásról.
7: Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ez volt Jennifer Lopez és Fischer közös felvétele, a Waiting for Tonight című 2024-es felvétel. Ezzel indítottuk a hétfő esti beszélgetős műsor második óráját. Na hát a Waiting for Tonight ugye nagyjából annyit tesz, hogy várakozás az éjszakára, a mai éjszakára, de az még odébb van, addig még sok minden történik. Például ebben az órában most mindjárt lepörög a Hősök, lepörög a film című dala 2015-ből, utána pedig majd jön az a bizonyos boros anyagunk, amelyben a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend elnök nagymesterével, dr. Vangyel Tiborral fogunk beszélgetni majd a városboráról és a borrend zászlós boráról is, ami hát gyakorlatilag egy és ugyanaz, de minden további részlettel jövünk nem sokára.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A múlt hét végén szakavatott zsűri állapította meg, hogy mi legyen most ebben az esztendőben Ceglédváros bora, és mi legyen a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend zászlós bora. Hogy a két dolog, hogy kicsit összeér most jobban, mint az elmúlt esztendőkben, hogy ez miért is van, és hogyan is történt, és tulajdonképpen milyen borról is van szó. No, hát mindenről a következő percekben az elnök nagymestert, dr. Vangyel Tibort fogom kérdezni, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend aktuális dolgaival foglalkozunk. Jeles események is zajlottak nemrégiben, és ezekről is beszélgetünk majd az elnök nagymesterrel, dr. Vangyel Tiborral, aki itt van velünk a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, Tibor, szervusz.
2: Szervusz, én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek, valamint a Cegléd Rádió minden egyes hallgatóját.
1: Különösen a borkedvelőket.
2: Nem csak a borkedvelőket, hanem az ezután jövő borkedvelőket, tehát jövőbenieket is.
1: Hogyne, akik még ott állnak a kapuban.
2: Igen.
1: Majdan egyszer borkedvelők lesznek, mert lehetnek is, hiszen hál' Istennek azért így Cegléd és környéke azért nagyon szép borokat tud oda tenni az asztalra, hogy így képletesen fogalmazzak, és hát erről már nagyon-nagyon sokat beszélgettünk itt a 92.5-ön. Na most nemrégiben volt ugyebár a városbora választás, és egyben zászlós bort is választott a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend, és most ez a kettő valahogy összecsúszott. Igen. Ez a két dolog. Hogyan valósult ez meg igazából, vagy mi volt ennek az oka?
2: Igazából meg kell fordítanom, tehát nem városborát és zászlósbort, hanem zászlósbort és városborát választottunk, mert a
1: fontossági sorrendben
2: egybeesik, így van, tehát ez azt is jelenti, hogy a városbora így kizárólag cserszegi fűszeres lehetett, tehát most már nem lett vörösbor választva, illetve ez az egyedüli fajta, ami zászlósborunk, indult így egyúttal a városbora címéért is. A cserszegi fűszeres, ugye az alapítás óta már a zászlósborunk, és 7 versenyból érkezett be. Egyik szebb volt, mint a másik, tényleg kiváló borok voltak, és ez azt jelzi, hogy odafigyelnek a termelők rá, hogy egyre szebb borokat készítenek. Még olyan cserszegi fűszeres minta is megállt a helyét, amely már idősebb volt. Ez 2 éves cserszegi fűszeres, de még mindig kiváló formáját mutatja.
1: Nagyon jó. Érdekes ez ugye, mert ezt a vidéket elsősorban fehérboros vidékként tartják számon, én azt hiszem, és nem véletlenül. Volt már egyáltalán vörösbor a városbora?
2: Igen, hát városborának ugye 2004-re visszanyúló hagyománya van, tehát ez a 22.
1: Mintha tegnap lett
2: volna. 23. városbora, hirtelen nem is tudom, utána kell számolni. De az első az Rajnai Riesling volt, és nagyon sokáig csak fehér bor volt.
1: És Rajnai Riesling az nagyon vitte a prémet egy jó pár éven keresztül, emlékszem.
2: Igen. És ezt követően került sor először vörösbor irányába kiszélesítése, majd pedig a rozé is egy pár évig.
1: Hogyne.
2: De abban az időben, amikor a rozé is versenyzett és önálló városbora szeretett volna lenni, vagy szerettük volna, hogy legyen egy önálló rozébor is, ez azért sem valósulhatott meg, mert viszonylag kevesen készítettek akkor még rozét. És hiába szerettük volna mi azt, hogy olyan városok, például ugye Debrecen, ahol 8-10 városborát is választanak, amely ugye nem csak fehér, nem csak vörös, hanem pezsgőt is, tokai bort is választanak, de hát ettől mi messze vagyunk, meg nálunk én azt gondolom, hogy nagyon helyesen az az álláspont alakult ki, hogy a városbora a ceglédi borrendhez kötődő, vagy Cegléthez és a alapító önkormányzatok területén működő szőlészek és borászok általi produktumokat bíráljuk el, és azokat ismertessük meg városba érkező turistákkal, illetve a borrend is ezeket a borokat viszi el mindig, amikor egy-egy társborrendnek a rendezvényére elmegy, és nagyon jó visszajelzések vannak a szövetség részéről is. A szövetség egyébként minden évben felülvizsgálja a hozzátartozó magyarországi borrendek zászlósborainak a minőségét, a külcsint, és
1: a belbecset.
2: És a belbecset is, tehát így együtt alakul ki az igazi végeredmény. Tavaly is szépen szerepeltünk ezen a megmérettetésen, és az 51 borrend között az előkelő helyen szerepelt a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend.
1: Fontos. És azért, hogyha cserszegi fűszeres és Cegléd kapcsolatát firtatjuk, hát én azt hiszem, hogy azért nagyon sok borásznak, aki úgy benne van a szakmában, akárhol az országban, a cserszegi fűszeresről azért leginkább Cegléd jut eszébe, nem? Vagy legalábbis jó eséllyel.
2: Jó eséllyel, igen, tehát aki már eljött a mi területünkre, és járt itt Cegléden és környékén, és volt szerencséje megkóstolni ezt a fajtát, biztos, hogy emlékszik rá. Ugye ez azért cserszegi fűszeres, mert a Cserszeg Tomajon nemesítette Bakonyi Károly, és innen lett
1: hát Zala megyében
2: fűszeres ugye, a neve.
1: Igen.
2: Mert ugye annyira illatos és kevésbé savas fajta, úgyhogy emiatt gondolom, hogy nagyon sokan kedvelik ezt a fajtát.
1: Igen. De nem véletlen, és tényleg ő maga is, már a cserszegi fűszeres is szereti ezt a vidéket, úgy tűnik, és nagyon szép terméseket tud hozni.
2: Igen. És ami még nagyon fontos, hogy ezeken a területeken és művelési módokon ellen tud állni a betegségek egy részének, vagy nagyobb részének,
1: igen,
2: illetve a fagykárnak, bár sajnos most történt fagykár, pont Klémen György alelnök úr
1: fogok
2: említette.
1: Fogok vele beszélgetni a terv
2: erről
1: szerint.
2: Majd ő fog beszélni.
1: Mint növénydoktor.
2: Igen. A társmédiumban is volt, erről úgy láttam, nyilatkozott
1: igen.
2: a Gyuri.
1: Igen. Hát ez előfordul, de hát ez a kis domborzat is jót tesz időnként, mert ugye a fagy lefolyik a dombokról, és hát inkább az alsóbb részeket érinti.
2: Igen, ennek ellenére igen. Nem csak a Fischer partot érintette, hanem a föntebbi részeket, de tényleg ne vegyük el a Klément alelnök úrnak a kenyerét, mert ez hozzátartozik, vagy a Molnár Zsolt egy bíróhoz.
1: No, hát bizony. Na, a lényeg az, hogy a zászlós bor és a Ceglédváros bora akkor ugyanúgy a cserszegi fűszeres lett. Hogyan és mire bólintott rá aztán a jeles testület?
2: Cserszegi fűszeresünk az idén Ceglédváros bora is lett, mert a nehéz pénzügyi helyzetben a város is, illetve a Kossuth Művelődési Központ is úgy döntött, hogy erre a projektre nem tudnak most áldozni, és ezt sajnos mi elég későn tudtuk meg, emiatt már nem tudtuk ennek a széleskörű lebonyolítását megszervezni, de mindenféleképp szeretnénk a következő évben, akár saját rendezvényként is. Annak ellenére, hogy jövő évben borrendünk 30 éves lesz, alapításának 30. évfordulóját fogjuk ünnepelni. Ez azért is lényeges, mert ilyenkor egy díszközgyűlés szoktak általában a ünneplő borrendek rendezni, és erre meghívják a magyarországi borrendeket. És ugye különböző kulturális programokkal együtt ezek nagyon szép ünnepségek szoktak lenni.
1: Igen. No, és hát végül is akkor ki lett a nyertes? Ki lett a legcserszegibb és legfűszeresebb?
2: Az Aranyhegyi Pince Szövetkezetnek a cserszegi fűszerese lett az idén.
1: Nice.
2: Úgyhogy...
1: Erre már régen volt példa.
2: Emlékeim szerint talán egyszer voltak ők már a városbora. Úgyhogy ez nagy megtiszteltetés, meg nagy öröm gondolom a Pince Szövetkezet tagjai számára is, meg a ceglédiek számára is, hiszen családtagok révén is ugye sokan érdekeltek ebben a szövetkezeti mozgalomban, illetve a hozzá kapcsolódó dolgokhoz. Úgyhogy egy évig ez a bor lesz az, amelyet használni fogunk ugye zavatáskor. Ebből fognak kapni a frissen felavatott borlovagok.
1: Igen.
2: Ezt fogjuk vinni az ünnepségekre, és ezt használjuk
1: bárhol az országban.
2: A borvidék és a borrendnek ugye a zászlaját, zászlósajóját.
1: Igen, igen. Marad ez a hagyomány, vagy ezen akartok majd változtatni később, vagy akkor most már ez a vonal, hogy minden évben cserszegi fűszeres, mert hogy tényleg hát jó pár borászatban terem, és hát egyik jobb, mint a másik.
2: Igazából ezek a területek Aranyhegy területére korlátozódnak, illetve a Fischer parton vannak.
1: Igen.
2: Ezek a szőlők. De aki ugye innen származó szőlőből készíti a cserszegi fűszeresét, ő is indulhat ezeken a versenyeken. Aha. Ezért volt az, hogy a Tápióvin Kft. Kis Attila révén,
1: például,
2: vagy az elmúlt évben Megyeri Szabolcs bora nyert, aki szintén ugye, vagy akik szintén mind a ketten az Aranyhegyi Pince Szövetkezettől, vagy az Aranyhegyről vásárolják a szőlőt, és önállóan készítik el ezeket a borokat. Hmm. 3 vagy 4 évvel ezelőtt fölvetődött a tagság részéről, vagy egy-két ember részéről, borász részéről, hogy változtassuk meg a cserszegi fűszeres, mint zászlós borunkat,
1: no.
2: És akkor egész a közgyűlésig ment ez a történet. Dönts el a tagság, elsöprő többséggel a cserszegi fűszeres mellett tette le a voksát a közgyűlés akkor.
1: Nem véletlen.
2: Úgyhogy én azt gondolom, hogy a rajnai Rieslingnek igazán a Rajna vidékén van a helye, onnan származik, mint a zöldveltelini, ugye a vakhaui részről, úgyhogy mi maradjunk a cserszegi fűszeresnél, hiszen amikor ugye 86-ban nagyobb területeken elkezdték telepíteni a nagy fagykárok után, akkor ez a fajta bebizonyította, hogy ott van a helye az igazán kiváló borok, illetve kiváló fajták között.
1: És ott van a helye tényleg a borpincékben is, és ott van a helye tényleg a hűtőszekrényekben is, és bárhol itt ezen a környéken, mert ezek a borok tényleg megérdemlik ezt. Hú, nagyon szalad az időnk, de beszéljünk arról, hogy ez tulajdonképpen ez a találkozó most nem csak városbora és zászlós borválasztás, hanem egyben közgyűlés is volt.
2: Így van,
1: ugye?
2: Tehát beszámoló közgyűlés volt, a következő évi szakmai tervet, illetve pénzügyi tervet is megvitatta.
1: És egy szomorú alkalom is
2: tagság,
1: volt sajnos.
2: Igen. És Szelényi Péter kincstárnok halála miatt ugye új kincstárnokot kellett választanunk. Szerencsénkre rövid időn belül sikerült egy olyan jelöltet találnunk, aki örömmel elvállalta, és a közgyűlés őt egyhangulag meg is szavazta, ő Deli Tibor. Úgyhogy ettől az évtől...
1: Jó munkát kívánunk neki!
2: Köszönjük! Igen. Ettől az évtől kezdődően 2 évig még ő tölti be a kincstárnoki megbízatást.
1: Igen. Mi lesz a borrend legközelebbi nyilvánosabb megjelenése itt a város népe előtt, úgymond?
2: Hát a város népe előtt, tehát borrendi megjelenés nem lesz. Pincészetek lesznek, ugye a nyitott pincenapok, pünkösdre
1: hát
2: nyitott pincenapok.
1: Ez is annak számít.
2: De nem egy díszruhás ünnepség vagy rendezvény lesz ez, hanem a borászatok teszik oda magukat, és fogadják a vendégeket. Az idén úgy tudom, hogy nem lesz buszjárat, tehát erre kell készülniük a borrajongóknak. Hála Istennek én is nagyon sok bicikléssel találkozom. Bízunk benne, hogy az időjárás is kegyes lesz ehhez a rendezvényhez, és biciklire tudnak pattanni a bort imádó fiatalabb vagy fiatal generáció is. Úgyhogy ez lesz a következő esemény, amelyet azért mi borrendi vezetőség, borbarátok azért ilyenkor végigjárjuk egymás pincéit,
1: igen.
2: És megkóstoljuk a borokat.
1: És fontos ez, azt hiszem minden ceglédi és környékbeli borkedvelő ember számára, hogy megnézze, hogy mi újság a pincékben, és ez leginkább a borokból fog kiderülni. Hú, hát még sok mindenről tudnánk beszélni, de műsoridőnk lassacskán lejárt. Minden esetre akkor most már kijelenthetjük, hogy a borrend zászlós bora és egyben Ceglédváros bora is.
2: Igen.
1: A cserszegi fűszeres lett, ami a
2: Aranyhegyi Pince Szövetkezet által készített cserszegi fűszeres.
1: Így van.
2: És amiről még nem beszéltünk, és szeretném megragadni az alkalmat, Csemő község látott bennünket vendégül, és külön köszönet illeti Szűcs Judit polgármesterasszonyt, illetve az ő segítőit, akik igen szívélyes vendéglátásban részesítettek bennünket.
1: Amit ti azért meghálálhatok szerintem.
2: Igen, igen, igyekeztünk meghálálni.
1: Igen.
2: És a női finomság, és hogy is mondjam ezt, tehát ugye megjelent, ami eddig ugye nem volt. Valamikor még az alapításunk után a Barta Alajosné polgármesterasszony idejében volt ilyen, tehát odafigyeltek mindenre, a terítésre, polgármesterasszony végig velünk volt, annak ellenére, hogy sajnálatára, de nem tudta megkóstolni a cserszegi fűszeres, no, mert autóval volt, és igen, ezt nagyon szigorúan betartotta,
1: igen,
2: de szinte mindegyik
1: lesz
2: borba,
1: majd rá alkalma.
2: Mindegyik borba azért beleillatolt egy picit.
1: Igen, igen, igen. No, hát hál' Istennek azért jó hírek is érkeznek a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend házatájáról, és ezeket a híreket mi nagyon szívesen nagy dobra verjük itt bármikor, és bármikor nagyon szívesen látunk itt téged, elnök nagymester úr, dr. Rongyel Tibor, akivel beszélgettem.
2: Köszönöm
1: szépen.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatóink, lassacskán véget ér a mai beszélgetős műsor. Egy kicsit, ha előre nézzünk, akkor lesz éjfél tájt is. No hát, akkor ennek jegyében jöjjön a Well Hello 2025-ös felvétele, az éjfél tájt. Én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és számítok rá természetesen holnap is. Holnap kedd lesz, kedden általában szokott jönni a heti rendőrségi összefoglaló. Jelenállás szerint ennek semmi akadálya nincs, remélem, hogy nem is jön közben semmi, de emellett is azért nagyon sok érdekes dolgot hallhatnak majd, hogyha velünk lesznek holnap is, ugyanebben az időben itt a 92.5-ön. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, további kellemes rádiózást, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
4: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Női kutatókat díjaztak a Magyar Tudományos Akadémián. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter jelölt parlamenti meghallgatásán. Mint mondta, szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszter jelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjjal olyan kutatónőket ismernek el, akik nemzetközi szinten is jelentős eredményeket értek el, és aktívan támogatják a fiatal lányok tudományos pályaválasztását. Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott aszbeszttel szennyezett osztrák kőzúzalékot, de más kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek az ügyben. A Zala vármegyei kormányhivatal vizsgálja azokat a helyszíneket, ahol aszbeszttel szennyezett zúzalékot használhattak fel utak, parkolók és kerékpárutak építéséhez. Zalaegerszegen már lezártak egy parkolót, két utcában pedig sebességkorlátozást vezettek be. Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András hangsúlyozta, a csatornák feltöltését csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Beszterce-Naszód megyében egy nőt mart halálra. Múlt héten két hasonló eset történt. Fargita megyében egy férfi holttestét találták meg a farkas lakához közeli erdőben. Kovászna megyében egy férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte a nagyvad támadását. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12 000 medve él, az optimális 4 000 helyett.
1: Az időjárásról.
4: Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és ez itt a Cegléd hangja a Cegléd Rádióban az FM 92.5-ön. A műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben válaszolnak, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, esetleg facebookozhatnak is facebook.com/cegledradio. Ezek az önök lehetőségei, az én lehetőségem meg az, hogy föltegyek egy kérdést, ami már ismerős lehet, melyik a kedvenc filmje és miért. Még Barbie-val foglalkoztunk ezzel, amikor még két műsorvezetős volt ez a műsor. Hamarosan visszatér majd Barbie természetesen, de most ő anyai örömök előtt áll, vagyis hát benne áll az örömökben éppen, és tulajdonképpen majd valamikor visszatér, de egyelőre én egyedül vagyok önökkel, és már egyedül is földobtam ezt a témát önöknek, ugyanis beszélgettünk már filmekről, de a mai napon lezárjuk ezt a filmes témát, úgyhogy ha még van valakiben olyan film, amit megosztana, és mindenképpen közszemlére tenni a kedvencét, akkor ezt megtehetik. Hadd kezdjek egy vallomással, többen is írták az előző adásban Jim Jarmuscht és a Szellemkutya című filmet, nos, megnéztem azóta, és tulajdonképpen párom is és én is azt mondtuk, hogy nem volt rossz, de annyira jó sem volt. Ugye a 90-es évek vége felé készült ez a film, kicsit gangsteres, kicsit szamurájos, és hát tulajdonképpen nekünk nem jött át annyira az üzenet, hogy mit is akart pontosan mondani a rendező ezzel a filmmel. Nem volt rossz, de tulajdonképpen én túl sok szerethető dolgot sem találtam benne, amitől azt mondanám, hogy ez a kedvencem. Nem bántani akarom ezzel a kedves hallgatókat, természetesen mindenkinek lehet ilyen kedvence. Nekem a mai filmekhez képest egy kicsit lassú volt az egész, és kevés volt a történés. Megmondom, a mondani való is kimaradt egy picikét. Minden esetre nagyon várom a tippeket, mert azért nem volt felesleges időtöltés ez a film sem. De most megírhatják önök is, meg azok is, akik már eddig megírták a filmjüket, de velük kezdünk nyilván, hiszen rengeteg üzenetünk maradt benne a legutóbbi adásból. Így Nikáé is, aki azt írta, hogy Hideghegy, szerelemről, szeretetről, kitartásról, az emberi gonoszságról, és benne van a háború is, illetve a Kabaré. Egy vészteres korban bohém szerethető figurákkal, humorral megtüzdelve, kitűnő színészekkel, de felsorolhatatlanul sok film van még. Egyébként nyugodtan sorolják fel a kedves hallgatók, én is azt szeretem, hogyha van miről beszélni és van mit felolvasni, úgyhogy nyugodtan, de Gabriella üzenetét is szívesen vettük, aki csak annyit írt, Sörgyári Capriccio. Többször felmerült már ez a film is, biztos, hogy nagyon jó, én még azt hiszem, ha láttam is, akkor nagyon-nagyon régen és már nincsenek róla pontos emlékeim, de ez is olyan, amit szeretnék pótolni mindenképpen. Illona a következő, azt írta, hogy Schulz Paula. Annak idején moziban látva sokkolt a film, utána sokáig meg sem bírtam szólalni. Na, az éneket szeretjük, ami tényleg valami olyan katartikus élményt ér az emberben, hogy aztán nem jut szóhoz, vagy ilyesmi. Zorba a görög, ezt már Zsuzsanna írja nekünk, Sörgyári Capriccio, szigorúan ellenőrzött vonatok. Igen, a Sörgyári Capriccio-t az előbb említettük, Zorba a görög, az is egy klasszikus, és a szigorúan ellenőrzött vonatok nekem rémlik valahonnan, de nem tudom megmondani, hogy miért. Viszont körbeértünk, kedves hallgatók, mert itt is van Zimon András üzenete, aki azt írja, hogy Jarmuschtól bármi. Na hát pont vele kezdtem a Szellemkutya című filmjével, és azt kell, hogy mondjam, kicsit el is vette a kedvemet attól, hogy következő Jim Jarmusch filmet nézzek, de fogok még nézni, de egy picivel később. Úgyhogy kíváncsi vagyok rá, hogy miért szeretik ennyire. Számomra ez még nem derült ki, de benne leszek, vagy rajta leszek, úgyhogy mindenképpen fogok még tőle filmet nézni egy távoli időben. És ha már távolság, néhány zene múlva térünk vissza, akkor folytatódik a Cegléd hangja a kérdéssel, hogy melyik a kedvenc filmje és miért.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Érdekes az, amikor filmekről, amit látunk, beszélgetünk rádióban, amit meghallunk, de minden esetre most ez történik, a filmekkel foglalkozunk, második alkalommal, mióta szólóban vezetem a Ceglét hangját, mi a kedvenc filmje és miért, 0635-925-925-ös. Rengeteg bennmaradt üzenetünk van, ezekkel kezdjük, de ha jönnek újak, persze ők is sorra kerülnek, és az a tervem, hogy bezárjuk ezt a témát. Kata írja, hogy a francia vidám filmek nagyjából mind Afroditétől Amelin keresztül, mostanában az Isten hozott az Isten háta mögött, és a bazi nagy francia lagzik is. Rita azt írja, hogy Életre valók és Holt költők társasága, no, ezeket mind a kettőt láttam, és én is csak ajánlani tudom őket. Erzsébet azt írja, hogy Csalók a napfény, Nicolette pedig azt, hogy szintén az Éjszaka a földön, amit már többen is írtak nekünk. Kornéltól a Tűzszekerek jött, aztán itt van nekünk Zsóka, aki a Casablancát írta, az is egy olyan klasszikus, amit sajnos én még kihagytam. Tudom, rengeteget kéne filmezni, hogy ezeket mind pótoljuk, de rengeteg más, kulturális dologgal is szeretem tölteni az időmet, mint a koncertek, a színház, a bármilyen előadás vagy stand-up, úgyhogy igen, hát valamikor időt kell szorítani a filmeknek is. Egy nagy kedvencemet írja Szárnyati Géza, aki hát valószínűleg nem egy valós személy, de azt írta, hogy uristen@menny.hu szerintem egy nagyon jó kis művészeti alkotás, és nagyon jó a humora. Ha még valaki nem látta, azt én is ajánlom, nem hosszú, nem egy igazi film, ez egy rövid film, és azért egy-két olyan színészt, aki hát meglepően híres lett azóta, nem azért, mert nem tehetséges, hanem hogy meglepő az, hogy szerepelt ebben, vonultat föl a film, úgyhogy érdemes megnézni, azt mondom. Csaba azt írja, hogy magyarok közül a Hannibal tanár úr, Amerikából a Benjamin Button különös élete, spanyol amcsi a Birdman, de rengeteg van még Amerikából. Ezeket mindet láttam, és tényleg mind jó, szerintem is. István azt írja, a Mások élete, mű szerző nélkül, Lilia Forever, mert kőkemények. A Mások életét láttam, a másik kettőt nem. Gábor írja, hogy a Halott ember, ami szintén dzsármus, az Éjszaka a földönt is érdemes eredeti hanggal megnézni, a filmjelenet nagyon vicces. Itt valami finn szó lehet leírva, de nem merem kimondani, menná, mi ne menná. Menjünk, hova menjünk, ez van még itt fordításként leírva nekem, hogy a finn szavakat így ejtjük-e, abba persze nem vagyok teljesen biztos. Megyünk is tovább, kedves hallgatók, méghozzá Máriával, Eszményi Palota, igaz történet alapján, reményt ad, hogy a különlegeseknek is van, vagy lehet helye a világban. Hát köszönjük szépen, erről nem tudok semmit. Úgyhogy, ha valakinek ismerős, akkor az most bólogat nagyon a rádió előtt, ha nem, akkor megjavaslom megnézésre, vagyis a kedves hallgatónk Mária javasolja. Itt van Robert üzenete, aki azt írta, hogy Felhőatlasz, hogyha valakinek nincs meg, ezt én is nagyon szeretem, a Matrix filmek rendező párosa rendezte a Felhőatlaszt, azt hiszem, hogy a főszereplő, bár több is van, de Tom Hanks többek között, és nagyon-nagyon érdekes film, nagyon érdekesen viszi az idővonalát, úgyhogy azt én is javaslom. Pollyanna, ezt Jolától kaptuk, és itt van még Krisztina üzenete, aki Gilbert Grape, Nevem Sam, Big Time, Vámpírok bája, Mesh. Ezek így hirtelen a teljesség töredékének igénye nélkül. A Mielőtt trilógia megunhatatlan, ezt pedig Mónikától kaptuk, és azt hiszem, hogy ezen a ponton most megyünk zenélni, aztán folytatjuk az önök kedvenc filmjét.

Ádám álmai, Szibériai borbély, Császárok klubja, ez három film, amit Szilvia javasolt nekünk, és köszönjük szépen. Ha ön is javasolna filmeket, ezt megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n. Ez ugyanis a Ceglét hangja, és az a kérdésünk, hogy melyik a kedvenc filmje, és miért. Miért, tehát nem mindenki ír, de ez nem is annyira fontos. A lényeg, hogy filmeket küldjenek, ha van olyan, amit nagyon szeretnek, és ajánlanának másoknak. És tulajdonképpen ez már ismerős téma lehet, volt már szó róla, de ma le akarom zárni ezt a filmes kérdést, meglátjuk, hogy mennyi üzenet érkezik. Ezek még a régiek, korábban érkezettek, azokkal megyünk tovább. Paula azt írja, hogy a PSI Love You, fuldokoltam a sírástól, pedig nem sírok soha. Igen, azt nem tudom, hogy én fuldokoltam-e, de biztos, hogy hatással volt rám, emlékszem, nagyon jó kis film. Mécs László azt írja, hogy Napfényes Toszkána, Bolondok aranya és az Egri csillagok. Egyébként ez tök érdekes, máskor is feljött az Egri csillagok. Nem tudom, hogy a könyvélmény miatt, hogy aztán megnézte valaki a filmet is, vagy egyáltalán nem is olvasta a könyvet, és csak a filmet nézte meg, ezért tud kedvencé válni, vagy azért, mert magyar, nem is tudom pontosan, minden esetre szerintem is nagyon jó. Crazy Stupid Love, ez Gyöngyi küldte el nekünk, szinte kívülről tudom, vagy a Csable Csacsi, azt is naponta ilyen-olyan helyzetekben idézem. Volt egyébként hasonló kérdésünk már a műsorunk története során, hogy mi az, amik, milyen szállójék vannak akár filmekből, bárhonnan, amikből idéznek folyamatosan, és igen, akkor is feltűnt a Csable Csacsi. Márta azt írja nekünk, hogy Ang Lee, étel, ital, férfi, nő, bérej cicát. Ezt pontosan nem értem, az sem, hogy melyik ebből a film, de gondolom a Bérej cicát lehet a film címe. Ebben nem vagyok biztos, ne is menjünk bele jobban. Lilionfi, akárhányszor, bármikor fel is veszem, ha nem tudom megnézni. Az tök jó, hogyha még van ilyen lehetőség, ezt egyébként Gabitól kaptuk, van ilyen lehetőség, hogy felvegye az ember, már gondolom nem videómagnóval veszi föl mostanság az ember, hanem valahogy máshogy, de minden esetre igen, sokan szeretik az ilyen magyar klasszikusokat. Andi azt írja, hogy 12 dühös ember, fekete hattyú, a felolvasó, tűzszekerek, csillagok között, requiem egy álomért. Hát ezt mintha én is írhattam volna akár, bár a 12 dühös embert még nem láttam, rajta van a listámon, meg is tervezem nézni, de a többi az tényleg csodálatos alkotás. Shawshank Redemption magyar címe talán, azt nem írta végül is le Krisztina, hogy szerintem mi, de én pontosan tudom, nem más, mint a Remény rabjai, amit egyébként sokan nem tudják, hogy Stephen King írt, egy novellás kötetben volt benne, és egy csodálatos filmet alkottak belőle az alkotók, illetve Albert üzenetével zárjuk ezt a blokkot, Misery fejvadász. Ezt nem ismerem, megmondom őszintén. Hogyha van olyan film, amit elküldene nekünk, mert ajánlja másoknak, azt megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, illetve hamarosan megyünk tovább néhány zene múlva olyan filmekkel, amit a ceglédiek ajánlottak. FM 92 Ceglédrádió.

0: kedves hallgatók, három e-mail. Én mindig szeretem, hogyha e-mailt is küldenek nekünk, mert kicsit jobban ki lehet fejteni a dolgokat, azaz több mindenről tudok beszélni. Már is itt van Zsolt e-mailje. La Belle Verte, a gyönyörű zöld bolygó 1996. Lágy humorral és könnyedséggel mutatja be a modern ember természethez való mindinkább torzuló viszonyát. Az utopisztikus bolygóról érkező felsőbbrendű lény Párizsba érkezve megdöbbenve szembesül az emberek fogyasztói szokásaival, és zöld kampányt indít. Izgalmas téma, nem mondom. Itt van Attila üzenetem. Helmut. Amúgy nincs nagy kedvenc, mert lehetetlen egyet kiválasztani. Még a legjobb 10-zel is bajban lennék. Esetleg a legjobb 25 vagy inkább 50. Néhány, ami eszembe jut hirtelen, nem feltétlen jósági sorrendben. Memento, a gépész, 5. pecsét, az élet szép, Blade Runner 1-2, Arrival, felhőatlasz, tanú, üvegtigris, a vihar kapujában, testőr, volt egyszer egy vadnyugat, Forrest Gump, Amelie, szegény legények, háza sziklák alatt, Liza rókatündér, Bluff, 3 óriás plakát Ebbing határában, biciklitolvajok országúton, Star Wars gyűrűk ura, Matrix, Alien 1-2, Terminátor 1-2 és 4, ponyvaregény eredet, Sicario, Interstellar 7, Kill Bill Fargo, nem vénnek való vidék, Amarcord, Good Will Hunting, Szál a kakuk fészkére, Stalker, Madarak, Harcosok klubja, Chihiro, Leona profi, Harakiri, Közönséges bűnözők, 2001 űrodosszeja, A faun labirintusa, Lesz ez még így se, Gran Torino, Fogságban, a nagy Lebowski. Hát köszönjük szépen ezt a kimerítő listát. Minden esetre nagyon sok jó film van benne, többet én is láttam, de innen azt hiszem érdemes válogatni, mert hasonlít az ízlésünk Attilával. És itt van még Anita üzenete, ami szintén e-mailbe jött, ez sem rövid. Nehéz választani, sok van, és mindegyiket másokból szeretem. Talán amit most megemlítenék, az a Lesz ez még így se, Jack Nicholsonnal. Jó sztori, baromi jó párbeszédek, egy mogorva egyedülálló, amúgy mániás depressziós férfi, aki beszól kb. Mindenkinek, még a meleg szomszédnak is, de közben azért segít neki, utálja a kutyákat, de mégis befogad egyet, és rátalál a szerelem is. Szerintem a valóságban is ilyen szarkasztikus, nyers, de egyben jó humorú és szerethető figura lehet az öreg Jack. Kedvenc mondatom a filmből, amikor Helen Hunt kéri, hogy bókoljon neki, és azt mondja, miattad akarok jobb ember lenni, kb. 122-szer láttam. Nagyon szépen köszönjük a véleményt és a hosszú üzeneteket, mindig értékelem, ahogy mondtam, de most vissza az SMS-ekhez, itt van Edit üzenete, bakancslista. A két ember akkor volt ott egymásnak, amikor pont olyanra volt szükségük. A humorban és megríkatásban is tökéletes. Egyébként ezt én is adom, nagyon szeretem azt a filmet. Azt írja nekünk Edit, egy másik Edit, hogy Üvegtigris 1-2, illetve Judit, hogy Szexmisszió, szerintem zseniális. Nos, én attól még, erről még nem is hallottam. Távol Afrikától, ezt Margit küldte, illetve nagyon nagy pacsi Karolinának, aki azt írja, hogy gyaloggalop, a fergeteges, fekete humor miatt. Én is imádom, és az összes többi Monty Python filmet is nagyon szeretem, úgyhogy mindenképpen köszönjük az üzét, és nézzünk még egyet Istvántól. Az ember, akit UV-nak hívtak, hagyd tegyem helyre ezt az üzenetet, ugyanis ez a könyvnek a címe volt. A film Tom Hanks-el egyébként már az ember, akit Ottónak hívtak címen jött ki, de tényleg nagyon nagy alkotás, párom a könyvet is olvasta, én csak a filmet láttam, de szerintem csodálatos. Kedves hallgatók, a következő órában is filmekkel foglalkozunk, legyenek velünk, mindjárt elfogynak a régi üzenetek, és akkor már áttérünk az újakra, de ez majd csak a zenék és a hírek után történik meg, amikor folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan. A neked...

A legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió. Y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Állateledelgyűjtés lesz a hétvégén. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Magyar Péter hozzátette, az új kormány partneri viszonyra törekszik majd a sajtóval. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. A szakmai rendszer a régióban elsőként akkreditálta a felsőoktatási intézmény speciális részlegét, ezzel igazolta, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése. Több mint 270 tonna élelmiszeradomány érkezett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására múlt hétvégén. A felajánlásokból 54 ezer darab 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Az adományokat karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el gyermekvédelmi intézmények lakóihoz, idős gondozásban élőkhöz, hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekhez, valamint nagycsaládosokhoz és egyszülős családokhoz. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei a Mancs a bajban címen érhetők el az interneten. Több mint 2500 esetben állapított meg szabálytalanságot a rendőrség a teherautók és buszok múlt heti ellenőrzése során. Gyakori volt a pihenőidővel kapcsolatos szabályok megsértése, a rakománybiztonság, a gyorshajtás, valamint a biztonsági öv használatával kapcsolatos jogsértés. 13 esetben a helyszínen bevonták a járműforgalmi engedélyét.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Mióta egyedül vezetem a műsort, és szóba került a kedvenc film. Viszont ma lezárjuk a témát, úgyhogy még egy-két bennmaradt üzenetünk van, és érkeztek újak is, szóval az óra végéig mindenkinek sorra kell kerülni, úgyhogy ha még akarják, most gyorsan elküldhetik a kedvencüket. László annyit írt nekünk, hogy idő van. Na most gondolom, hogy ez egy filmnek a címe, ezért küldte el nekünk, de van még egy idős, méghozzá Évától. Megáll az idő. Rémlik, hogy ezt a filmet én akartam megnézni, de végül talán nem néztem meg, de biztosan megfogom egyszer. Étel, ital, férfi, nő. Ezt szintén Lászlótól kaptuk, és most nézem, a szám egyezik, tehát ugyanattól a Lászlótól, mint aki az idő vant is elküldte. Nagyon szépen köszönjük, hogyha valaki többet is ajánl. Aztán bakancslista, életre valók, avatár, ezeket Anna küldte el nekünk, egészen különbözőek, de igazából hibátlanok, szóval az avatárt mindenképp érdemes szerintem legalább egyszer látni. Azt, hogy a második, harmadik résznek van-e létjogosultsága, abban nem vagyok még teljesen biztos, majd talán mikor befejezik az összes részt, akkor tudom ezt elmondani, de az első rész az tényleg korszakalkotó volt, már csak a látvány miatt is. Indul a Bakterház Mihályfi Sándortól, mindig felvidít, ezt egyébként Katalin küldte, és ezzel én is így vagyok, bármikor, ugye egy óra nagyjából a film, bármikor szinte meg lehet nézni, az embernek van egy kicsi szabad ideje, és tényleg földobja az embert nagyon nagy alakításokkal is, és egy csodálatos sztorival szerintem, és hogy mennyire magyar, az is nagyon jó. iMovie, ezt Róza írta nekünk, óriási film, nem is hallottam róla, ettől persze még lehet nagyon jó. Minden esetre köszönjük. Gerhard küldi nekünk azt, hogy az ötödik elem, ja meg a Bluff, annyira szórakoztató mindkettő. Hát szerintem is nagyon két érdekes világ. A Bluff az teljesen valós világ, az ötödik elem nem annyira, de tényleg szórakoztató filmekről van szó. A Bluffot és egyébként most hirtelen akartam mondani a rendező nevét, aki Madonnának is a férje volt egy darabig, Guy Ritchie filmje, és egyébként is Guy Ritchie filmjeit nagyon tudom szeretni. Annyi jó filmet hallunk, jegyzetelek közben, innen fogok böngészni, úgyhogy ezt Évától kaptuk, és reméljük, hogy igen, ilyenben is segíthetjük a kedves hallgatókat, hogy tudunk tippeket adni, vagy tudnak a mi kedves hallgatóink tippeket adni. A Holiday megy nagyjából kívülről, ezt Zsuzsannától kaptuk meg, nekem most hirtelen nincs is meg a Holiday, de biztos, hogy ismerős a cím, de rá fogok keresni a zenék alatt, mert hogy most azok jönnek, utána pedig folytatjuk a filmes témánkat itt a Cegléd hangjában.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Filmes témánk van ma, kedves hallgatók, melyik a kedvenc filmje és miért, ez itt a Ceglét hangja, és válaszolhatnak nekem a 0635 92 92 5-ös SMS számra, bár még sok üzenetünk van, de már csak két blokk ezen kívül, úgyhogy aki még tényleg szeretné, az gyorsan küldje el, hogy biztosan beleférjen, ugyanis a mai napon már zárjuk ezt a témát. Azt írta nekünk Mária, hogy Tomi 1975 a zene plusz a mondani való miatt. Nem ismerem sajnos, de lehet, hogy ezen változtatok majd. Csaba azt írja, hogy I, mint Icarus, zseniális és korszakalkotó, korszaktól függetlenül. Azt írja nekünk Attila, hogy Amelie csodálatos élete, mert a képi világa, a narrációja, a színészi alakítások egyediek és mesteriek. Nagyon szépen köszönjük. Józseftől az jött, hogy Richard Attenborough, Gandhi, hatalmas, megrendítő alkotás. Ritától pedig a Pi élete és a Gladiátor. Mind a kettőt szeretem, a Gladiátor második részét még nem volt erőm megnézni, valamiért úgy érzem, hogy az már nem lesz olyan, mint az első. A Pi élete viszont az egy valami csodálatos alkotás szerintem, nagyon eltér az átlagostól. Virág Zsófia küldi nekünk a Tanú és a Macskafogó címeket, ezek üzenbiztosan mennek kívülről, a filmsorozatok közül pedig a Csengetett Milord. Igen, mindet ismerem és láttam is, a Tanú csodálatos, egyszerűen annyira jó korképet ad arról a korról, amiben játszódik. A Macskafogó az egy generációkon áthívelő csodálatos alkotás szerintem, és még jól is néz ki, rengeteg olyan szállóigével, amit tényleg napról napra használnak az emberek, szerintem nagyon jó. És a Csengetett Milord is, én talán nem néztem végig, meg nem tudom fejből, de nagyon sok részt láttam belőle, és tényleg remek és szerethető sorozat. Éva azt írta nekünk, hogy az ötödik pecsét, a Pulp Fiction, vagyis a Ponyvaregény, és a tizedes meg a többiek. Egyébként volt egy olyan adásunk, amikor polgárpukkasztó dolgokat vártunk, és valaki, emlékszem, azt írta, hogy a Ponyvaregény túlértékelt, össze-vissza vágta a jeleneteket Tarantino, és csak ezért érdekes, mert nem tudjuk, hogy mi mikor játszódik, de ilyet bárki megcsinál nagyon egyszerűen. Mondta ezt a kedves hallgató, nem tudom, hogy polgárpukkasztási céllal, vagy pedig tényleg így gondolja, minden esetre ebből kultuszfilm lett valahogyan, ahogy a tizedes meg a többiekből is egyébként, úgyhogy teljesen érthető. Itt van nekünk Brigi üzenete, Hősök, spanyol film, remek rendezés. Hát, köszönjük szépen, nem rémlik nekem ez a Hősök. A sorozat van meg, azt nagyon szerettem egy időben, aztán kicsit ellaposodott a harmadik, negyedik évad környékén. Tamás pedig azt írta nekünk, hogy Eldorado, 7 év Tibetben, Forrest Gump és Bluff. Az Eldorádon kívül mindet láttam, és szeretem is, biztos, hogy az is nagyon jó. Amelie csodálatos élete jött megint Kingától, és a Szólítsa neveden című film. Az Amelie-t most már tényleg meg kell néznem, annyian írják, és amúgy is mindig úgy voltam vele, hogy nagyon népszerű alkotás, most már tényleg szorítok rá időt valamikor. Balázs azt írta, hogy Drive, Gast, Gran Torino, a Csempész és az Argo 1-2, ja nem, még az Üvegtigris is hozzá tartozik. Ezeket adom. Na, ennek nagyon örülök, Judit azt írta, hogy a Magyar Vándor és Brian élete, ugye a Brian élete szintén, mint a Gyaloggalop, egy Monty Python alkotás, és még ott van az Erik a Viking, biztos, hogy több is van, de most hirtelen ezek jutnak eszembe, és a Magyar Vándornak örülök annyira, mert az tényleg olyan film, ami bármikor előkapós, nagyon vicces szerintem, és én évről évre, ha nem is évről évre, de mondjuk 3-4 évente előveszem, és megnézem újra, mert ahogy a történelmünkön végigvonulnak a vezéreink, hát azt szerintem elképesztő vicces, és nagyon-nagyon magyar. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, melyik a kedvenc filmje és miért, ez itt a Ceglét hangja, néhány zene múlva jövünk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Bírom a feleségedet. Ez nem valamilyen személyeskedő üzenet, hanem Veronika üzenete, aki a kedvenc filmjeként ült el lesz nekünk. A Ceglét hangja mai kérdése ugyanis, hogy melyik a kedvenc filmje és miért, és jelzem, hogy be fogjuk fejezni ezt a témát. Ebben a blogban és még a következőben ennyi időnk van, úgyhogy mindenki küldje még el nagyon gyorsan, hogyha el szeretné, hogy biztos, hogy bekerülhessem. Egyébként Emese az életre valókat küldte, az anyabulit Sándortól kaptuk, és Attilától pedig az Üvegtigris című filmet, csak az első részt küldte el nekünk, egyébként szerintem is az a legjobb. Szimbád, ezt Mártától kaptuk, Ildikó pedig többet is írt, azt írja nekünk, hogy távol Afrikától Sörgyári Capriccio, szerelem a kolera idején, Császárok klubja, Benjamin Button különös élete, Indokína, életre valók, stb. Hogy miért? Csak! Végül is ez is egy indoklás, és nagyon sok remek filmet kaptunk tőle üzenetben, úgyhogy köszönjük szépen. Esztertől az Egy makulátlan elme örökragyogását kaptuk. Mária azt írja, hogy rengeteg van, sokszor láttam őket, de az Andrei Rubliov harangöntős jeleneténél mindig elered a könnyem. De melyik filmnél? Az lemaradt sajnos, Éva. Hogyha még van időd és hallgatsz minket, akkor elküldhetnéd esetleg, hogy melyik filmről van szó. Tamás azt írja, hogy Szabó István rendezésében Szabó Magda regénye, az Ajtó. Egyébként nekem ott van a polcomon ez a regény, de még nem olvastam el, úgyhogy valamikor tervezem. A Szabó Magdákat én nagyon szeretem. A hal neve Vanda, azt hiszem, hogy ez egy Woody Allen film, Ildikótól kaptuk, de nem vagyok teljesen biztos benne. Nebraska, ez már Eszter üzenete, Amelie csodálatos élete, a nap vége. Nagyon köszönjük ezeket is. Itt van nekünk Zoltán üzenete, a szakasz, a zenéje sokszor még a fülemben cseng, meg az összes Monty Python film. Ezekről már beszéltünk korábban, úgyhogy most bele sem megyünk jobban. Bertolucci, oltalmazó ég, ezt Magditól kaptuk, illetve Jirzsi Mencel, pacsirták Cérnaszálon, ez pedig István üzenete. Andrea azt küldi, hogy Che Guevara, a motoros naplója, apukám kedvenc filmje, tőle hallottam róla, és nekem is a kedvenceim közé került. Köszönjük szépen ezt az üzenetet is. Csillától megkaptuk a Csini babát, ami szerintem tényleg kultfilm, a filmezési technikája, a benne lévő dalok és a szereplők, meg a sztori maga, tényleg egy klasszikussá vált magyar alkotás. Anna Mari azt írja, hogy Csokoládé, Amelie csodálatos élete és a 7 év Tibetben neki a top 3. Hédi pedig az életre valókat, mert sosem adják fel, küldte nekünk, illetve a Ragyog című filmet Évától kaptuk meg. Megyünk tovább, még mindig van üzenetünk, a Remény rabjai, mert lélek emelő, ez egyébként Zsuzsi üzenete, és újra itt van a Szigorúan ellenőrzött vonatok, most József küldte el nekünk, de emellé még írja az Én kis falumat. Jó, most hirtelen a Mi kis falunk ugrott be, mondom, az nem is film, hanem sorozat, de ez egy másik film, mert az Én kis falum az tényleg film. Angyalok városa, a Szívhídjai, Fedezd fel Forestert, a Gyertyák csonkig égnek, és van még jó pár. Ez az a műsor, ahol még a jó párat is le lehet nekünk írni egészen nyugodtan, de ezeket is nagyon köszönjük. És végül zárjuk Edével ezt a blokkot. Whiplash, Isten városa, humorban pedig az égető bizonyíték. Ezek sajnos nekem nincsenek meg, újabb felírásra kerülő alkotások, hogy legyen mit nézni, amikor majd elakadok és hirtelen nem jut eszembe semmi, a kedves hallgatókra fogok támaszkodni. Még egy blokkra visszajövünk, aki szeretne maradjon velünk, és aki még szeretné, gyorsan elküldheti az utolsó üzenetet 0635 92 95-ös. Mi a kedvenc filmje, és miért?
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió.

0: Melyik a kedvenc filmje és miért? Ez volt a Ceglét hangja mai kérdése. Rengeteg üzenetet kaptunk, és még több filmet hallhattunk, mert sokan többet is írtak, de ez az a pont, kedves hallgatók, amikor azt mondom, hogy már ne küldjenek újabbat, mert úgy nézem, hogy megleszünk a műsor végéig, annyi üzenetünk van, és még én is szerettem volna ajánlani, aki szereti az animációs filmeket. Ugye pár évvel ezelőtt, a második rész sem új annyira, de pár évvel ezelőtt jelent meg az Agymanók című animációs film, amely tulajdonképpen az emberi elme működését próbálja feldolgozni olyan szinten, hogy az egy gyerek számára is tökéletesen érthető, és egy felnőtt is egy csomó érdekességet találhat benne, és mi nemrég megnéztük ennek a második részét, amelyben már a tinédzserkor nehézségeiről és gondolatairól és félelmeiről szól. A második rész szerintem nagyon jó, ugyanígy, ahogy az elsőnél tulajdonképpen a gyerekek is nagyon tudják élvezni, és felnőttek számára is izgalmas tud lenni, hogy mi is zajlik egy tinédzser fejében, és szerintem még lesz folytatása, de hogyha valaki szereti az animációs és vicces kategóriát, akkor ezt mindenképpen ajánlom, tehát Agymanók 1-2. Megyünk tovább az önök üzeneteivel, méghozzá Csordás Hedvig írta nekünk: Bacsó Péter, a tanú mindig aktuális, ez is nagyon igaz. Lucától azt kaptuk, hogy talán a Gran Torinót senki nem mondta még, de egyébként mondták már, viszont én is adom, hogy az nagyon jó film. Napsütötte Toszkána, ezt Ildikótól kaptuk, mindig jókedvre hangol. Ritától Song of the Sea and the Tale of the Prince Kaguya, csodálatos, magas szintű animáció és mély mondani való. Erről hallottam, Toriyama, talán nem vagyok benne biztos, de igen, ő nagyon jó animációs filmeket csinál. A Felhőatlasz mindig új mondani valót fedezek fel benne, minél többet nézem, ezt Jánostól kaptuk, és a Felhőatlaszról már beszélgettünk egy kicsit. István pedig azt írja nekünk, hogy Sátán tangó, hogy miért, ezért S-A-T-A-N-T-A-N-G-O. Mert vontatott, arra próbálsz célozni? Nem tudom, ugye ez több mint 7 órás, lehet, hogy több mint 8 órás film. Azt nehezen képzelem el, hogy valakinek ez lenne a kedvence, beülök lazítani egy kicsit a tévé elé, és egy 8 órás filmet lepörget mondjuk évente kétszer, de ki tudja, miért is nem. Én még nem láttam, a pára most éppen küzd a regénnyel, úgy értem, hogy küzd, hogy elkezdte olvasni, nem egy könnyű olvasmány, ez biztos. Minden esetre érdekes, hogy ezt is megkaptuk, és köszönjük szépen. Gyöngyitől azt kaptuk, hogy a pápa szolgálati útra ment, ami gondolom nem egy helyzetjelentés, hanem egy újabb filmcím, nekem sajnos ez nincs meg. Aztán Luc Besson nagy kékség, ezt Dórától kaptuk, itt van Kokó üzenete, aki nekem az Ádám almái, szerintem a világ legjobb, legízlésesebb művészfilme, a világ legjobb drámai humorával. Na, ezt is jegyzem. Zsolt azt írta, hogy ma éppen az Idétlen időkig, de lehet, hogy holnap is, meg azután is, aztán megint. Na, hogyha valaki látta az Idétlen időkig című filmet, akkor pontosan tudja, hogy miért, ezt írta Zsolt, és szerintem is tényleg nagyon jó. Van még egy életre valónk Andreától, aztán Zoltán elküldte a Brian életét, az ébredéseket, a repülvelemet és a 200 éves embert, van még, de most nem írom le. Azért ezt is köszönjük, a Passió Mel Gibsontól Albert küldte nekünk. Tulajdonképpen még nem került szóba, de tényleg nagyon megrendítő film. Szerintem egyszer azt is mindenkinek látni kell, bármennyire brutális is néhol. És végül az utolsó üzenetünk egy nagyon sokat írt film Tibortól, az Üvegtigris. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg remek üzenetet és a még több filmet, amit ajánlottak nekünk, illetve nekem. Szerintem remek kis adás volt, a filmes témát ezzel zárjuk, holnap egy egészen új témával jelentkezik majd a Ceglét hangja. Tartsanak velünk akkor is, és addig is. További jó rádiózást, visszhall!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Állateledelgyűjtés lesz a hétvégén. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tarz Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Magyar Péter hozzátette, az új kormány partneri viszonyra törekszik majd a sajtóval. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. A szakmai rendszer a régióban elsőként akkreditálta a felsőoktatási intézmény speciális részlegét, ezzel igazolta, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése. Több mint 270 tonna élelmiszeradomány érkezett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására múlt hétvégén. A felajánlásokból 54 ezer darab 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Az adományokat karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el gyermekvédelmi intézmények lakóihoz, idős gondozásban élőkhöz, hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekhez, valamint nagycsaládosokhoz és egyszülős családokhoz. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei a Mancs a bajban címen érhetők el az interneten. Több mint 2500 esetben állapított meg szabálytalanságot a rendőrség a teherautók és buszok múlt heti ellenőrzése során. Gyakori volt a pihenőidővel kapcsolatos szabályok megsértése, a rakománybiztonság, a gyorshajtás, valamint a biztonsági öv használatával kapcsolatos jogsértés. 13 esetben a helyszínen bevonták a járműforgalmi engedélyét.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csak nem 38 millió turista érkezett Görögországba.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Jó,

0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst
1: összeköt. I call it life.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Állateledelgyűjtés lesz a hétvégén. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tarr Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Magyar Péter hozzátette, az új kormány partneri viszonyra törekszik majd a sajtóval. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. A szakmai rendszer a régióban elsőként akkreditálta a felsőoktatási intézmény speciális részlegét, ezzel igazolta, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése. Több mint 270 tonna élelmiszeradomány érkezett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására múlt hétvégén. A felajánlásokból 54 ezer darab 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Az adományokat karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el gyermekvédelmi intézmények lakóihoz, idősgondozásban élőkhöz, hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekhez, valamint nagycsaládosokhoz és egyszülős családokhoz. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei a Mancs a bajban címen érhetők el az interneten. Több mint 2500 esetben állapított meg szabálytalanságot a rendőrség a teherautók és buszok múlt heti ellenőrzése során. Gyakori volt a pihenőidővel kapcsolatos szabályok megsértése, a rakománybiztonság, a gyorshajtás, valamint a biztonsági öv használatával kapcsolatos jogsértés. 13 esetben a helyszínen bevonták a járműforgalmi engedélyét.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: belé senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tarr Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.